0: a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel. De a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszerválságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész kiáll. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

Confession of the Groom.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Magam.

0: Kérdezz! 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Van, miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5%-ponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel. De a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta 0,5 és 1 cm között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
0: Nagyot szól.

0: csak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

csüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: töltöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 30-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye egyik képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Beszterce-Bánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Beszterce-Bánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Oroszörs Nyitra megyei képviselőt hallják.
4: Még az előző kormányzat idején, a Matovics adminisztráció idején született egy olyan törvény, módosítás, kiegészítés, amely végre lehetővé tette az irányjelző tábláknak a kétnyelvűsítését. Noha nem kötelező érvénnyel, de lehetőségként hagyja ezt meg a törvény az utak fenntartóinak. És ennek volt köszönhető az, hogy először Nagyszombat megyében, bizonyos útszakaszokon, majd Nyitra megyében, és most Beszterce-Bánya megyében is sort tudott keríteni a megye, hogy a saját tulajdonában lévő táblákat már erre a kétnyelvű változatra cserélje. Talán a Beszterce megyei kétnyelvűsítésről még azt érdemes elmondani, hogy Agó Csatilláék, Csúsz Péterék, az ottani csapatunk, illetve az alispán úr, Juhász Péter, a többiekhez, a többi megyéhez képest, és ebbe bele kell értenem a saját megyémet is, hiszen én Nyitra megyében vagyok képviselő. Leköröztek bennünket, ugyanis itt a teljes kétnyelvűsítést tűzték ki célul, 96 helyszínre kerültek ki ilyen táblák, és a maradék 40 vagy 35 néhány helyszín, ami kimaradt, arra is sor fog kerülni a jövő évben.
2: Ötödik alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járt a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. Nyíri Mártont, Dunakeszi alpolgármesterét hallják.
5: Elég nagy felkészülés igényel. Ugye nézik többek között a teljes település zöld felület gazdálkodását, illetve különböző kategóriákba lehet pályázni, és ezeknek a kategóriáknak körülbelül 15-20 helyszínét nézik végig, tehát gyakorlatilag egy teljes képet kapnak a településről, amikor végigjárjuk ezeket a helyszíneket, úgyhogy ez történt meg a múlt héten velünk. Most látni kell azt, hogy Dunakeszi tavaly miniszterelnöki különdíjban részesültünk, de több Virágos Magyarországért díjunk is van, illetve Pest megyei önkormányzattól is van díjunk, tehát több díjjal rendelkezik Dunakeszi, de nem ezért csináljuk, tehát ez nagyon jó dolog, amikor bennünket elismernek, amikor a mi munkánkat elismerik, és itt azért ki kell emelnem Dunakeszin két embert feltétlenül, az egyik Tóth Eszter főkertész, másik pedig Balázs Szabó Krisztina. akivel közösen csinálják a zöld irodát, mert hogy mi egy külön zöld irodát is létrehoztunk a polgármesteri hivatalon belül, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a professzionális zöld felületkezelést.
2: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Szabó Lászlót, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
0: Én azt gondolom, ha nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida. De ezt úgy kell elképzelni, hogy az alföldi megyékben most is kevés volt a mentés, hiszen már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt. És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész őzgidamentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni. Vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is, amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Sikerült 10 fészekalj, földönfészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
2: A képviselőtestület döntése értelmében 2 új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős-nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllőn léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél hazai pályán.
1: Időjárás.
2: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most csak magyarok! Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban!
3: Megafon!
1: Nagyot szól!

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 30-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye egyik képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Besztercebánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Besztercebánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Oroszörs Nyitra megyei képviselőt hallják.
2: Még az előző kormányzat idején, a Matovics adminisztráció idején született egy olyan törvény, módosítás, kiegészítés, amely végre lehetővé tette az irányjelző tábláknak a kétnyelvűsítését. Noha nem kötelező érvénnyel, de lehetőségként hagyja ezt meg a törvény az utat fenntartóinak. És ennek volt köszönhető az, hogy először Nagyszombat megyében, bizonyos útszakaszokon, majd Nyitra megyében, és most Besztercebánya megyében is sort tudott keríteni a megye, hogy a saját tulajdonában lévő táblákat már erre a kétnyelvű változatra cserélje. Talán a Besztercebánya megyei kétnyelvűsítésről még azt érdemes elmondani, hogy Agó Csatilláék, Csúsz Péterék, az ottani csapatunk, illetve az Alispán úr, Juhász Péter, a többiekhez, a többi megyéhez képest, és ebbe bele kell értenem a saját megyémet is, hiszen én Nyitra megyében vagyok képviselő. Leköröztek bennünket, ugyanis itt a teljes kétnyelvűsítést tűzték ki célul, 96 helyszínre kerültek ki ilyen táblák, és a maradék 40 vagy 35 néhány helyszín, ami kimaradt, arra is sor fog kerülni a jövő évben.
0: Ötödik alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járt a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. Nyíri Mártont, Dunakeszi alpolgármesterét hallják.
3: Elég nagy felkészülés igényel. Ugye nézik többek között a teljes település zöld felület gazdálkodását, illetve különböző kategóriákba lehet pályázni, és ezeknek a kategóriáknak körülbelül 15-20 helyszínét nézik végig, tehát gyakorlatilag egy teljes képet kapnak a településről, amikor végigjárjuk ezeket a helyszíneket, úgyhogy ez történt meg a múlt héten velünk. Most látni kell azt, hogy Dunakeszi tavaly miniszterelnöki különdíjban részesültünk, de több Virágos Magyarországért díjunk is van, illetve Pest megyei önkormányzattól is van díjunk, tehát több díjjal rendelkezik Dunakeszi, de nem ezért csináljuk, tehát ez nagyon jó dolog, amikor bennünket elismernek, amikor a mi munkánkat elismerik, és itt azért ki kell emelnem Dunakeszin két embert feltétlenül, az egyik Tóth Eszter főkertész, másik pedig Balázs Szabó Krisztina, akivel közösen csinálják a zöld irodát, mert hogy mi egy külön zöld irodát is létrehoztunk a polgármesteri hivatalon belül, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a professzionális zöld felületkezelést.
0: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Szabó Lászlót, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
4: Én azt gondolom, hogy nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida. De ezt úgy kell elképzelni, hogy az alföldi megyékben most is kevésebb volt a mentés, hisz már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt. És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész őzgidamentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni. Vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is, amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Sikerült 10 fészekalj, földönfészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
0: A képviselőtestület döntése értelmében 2 új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezentúl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllőn léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél hazai pályán.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő
6: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Megspace. Vissza az időben.
7: Hoho, óriási tapsvihar minden korán ébredőnek, illetve hát mindenkinek, aki már 6 órára beért dolgozni.
8: Szevasztok!
7: Vagy úton van, szevasztok, szevasztok, Nórika drága, jó reggel!
8: Szia Ádám!
7: Minden rendben van, oké, zsoké?
8: Teljesen, minden rendben, én még ilyen nyár feelingben vagyok.
7: Hát most
8: nem annyira élem.
7: Igen, tudom, megint megkapod a magadét, rólam ömleni fog a víz, te meg itt fogsz a sunshine-ban lubickolni. Kis
8: füligérő szájjal.
7: Nyári cuccoskába beröppensz, én megint majd megdöglök majd gyakorlatilag. Én a hőkupola.
8: Hát mondanám, hogy nagyon sajnálok, de nem.
7: Jó. Na, 2026. július 30. Csütörtök. Jó? Ami jó. Fontos, és akkor hát nézzük a július 30-ai ünneplősöket. Nincs is olyan sok.
8: Úristen, hogy mi történt? Mindig ilyen nagy listák vannak. Igen. 2 darab. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden Juditnak és Xéniának, illetve a születésnaposokat se felejtsük el.
7: Így van.
8: Isten éltesse őket.
7: Na, komoly témáik lesznek ma. Jó?
8: Figyelem.
7: Ezt mondjuk hallgatódnak is. Jaj, tegnap elfelejtettem, mert ezt a múlkkal a karvasanyival megbeszéltük, hogy minden adást azt küldjük valakinek.
8: A komplett adást?
7: Igen, hogy az legit szóljon, ez az egész mai reggelünk, délőttünk, úgyhogy most kinek? Küldtük egyszer, leszem a szentendélyeknek, akkor voltak a pékek. Ja,
8: azt hittem, hogy sajt embert mondtok.
7: Nem, hanem így gondoltunk a busofőrökre, nem tudom, hogy kire gondoljunk most.
8: Tegnap
7: elfelejtettük.
8: Tegnap
7: a gidás volt.
8: Küldjük a tegnapit a vadászoknak, mit szólt
7: jó,
8: hozzá?
7: Jó, akkor az vadászos volt. És akkor a mai napon, amikor gondolkozunk, hogy ma kinek küldjük és kitüldözünk. Na, Varsányban és Pencen leszünk. Jó? A mai startmenüben, kedves hallgatók, mégpedig egyrészt azért, mert hogy Bedő Dávid, aki momentumos politikus volt, frakcióvezető volt, ő elkezdett ilyen országjáros videókat csinálni, nyilván közéleti meg ilyen politikai témában, főleg ugye itt a választások előtt, után is, országjárás címmel, névvel, és nem is olyan régen visszatért Varsányba, ahol elkészített egy ilyen 16-18 perces összeállítást. Gyakorlatilag interjúkat tartalmaz, tehát egy vox popokról van szó, utcaemberit megkérdezték, hogy akkor mit gondol erről, arról, amarról. És hát, a videónak az irányítottsága volt az, ami azért kiverte a biztosítékot Kanyar Juditnál is, aki ugye Varsány polgármestere, úgyhogy hívjuk őt majd 7 óra után, mert hogy nehezményezi azt, ahogyan és amiképpen forgatták ezt a filmet ott a Dávidék, úgyhogy megkérdezik majd Judittól, hogy akkor mégis mi az, amit kifogásod
8: is. Addig esetleg a hallgatók is megkereshetik.
7: Igen.
8: Belekukkanthatnak, hogy miről beszélünk.
7: Tudván úgy, hogy az elmúlt 11-12-3 évben nyomon követtük Varsány életét, és hogy milyen pacek dolgok történnek, és hogy a fejlődés ne továbbja, és hogy a falu megújítási díjtól kezdve minden ott volt. Úgy nézzétek meg, és akkor a kommenteket is pluszban, hogy mekkora fröcsögés ment. Tehát, hogy végül, te borzasztó. Na, beszélgetünk erről majd. A másik pedig egy pár nappal ezelőtt több híroldal is lehozta, talán az átlátszó volt az, aki nyomozott, és utána, hogy ugye higannyál szennyezett fém, vagy igen, ilyen fénycsőüveg darabokkal is higannyál szennyezett aszfaltot találtak Pencen. Úgyhogy ennek a történet erről is beszélgetünk meg Kádár Ferenc polgármesterrel, mert hogy hát szegény penciek, ugye most végre megépült a főút, a mart aszfalt ők megvették volna, maradjunk ennyiben röviden, ez a sztori. Aztán kiderült, egy lakossági bejelentés alapján csináltak egy-két tesztet, meg ilyen labori vizsgálatokat, és kiderült, hogy tele van. Nem tele van, de van benne hikany.
8: Szegények úgy jártak vele, mint Mátyás király. Kaptak is, meg nem is.
7: Hát a köbeig is most ott áll, valahol a Penc határában nagyjából 550 tonnányi ilyen higanyos mart aszfalt, amit ugye nem tudnak felhasználni se, és most a magyar közútnál pattog alap, mikor viszik el. Úgyhogy röviden ennyi, de majd ezt átbeszéljük a Ferenccel 8 óra után, úgyhogy így állunk össze. Jó? A mai napot illetően maradjatok velünk, örülünk, hogy itt vagytok. Kaptok is kezdésnek vagy két ébresztő meg a slágert.

0: Tudják a hallgatók is, meg szerintem most már ti is, hogy amikor a csütörtökön a magyar zenékkel kéne foglalkoznunk, így visszatérve a köszönésünk után, akkor mindig bajban vagyok, mert hogy nagyon nagy merítés nincsen, érted, dátumhoz kapcsolódóan, úgyhogy egy picit csalok most, de nem annyira, jó? Mm-hmm. Nem annyira, mert hogy július, és akkor azt mondja, hogy 1983, 3. a Cegli, 4. a Székesfehérvár, 6. a Pápa, 8. a Szombathely, 10. a Miskolc, 12. Balassagyarmat, 14. Mohács, 16 Mátrafüred, 18 Kecskemét, 19 Szeged, 23 Hajógyári sziget, etc. etc. Ez a júliusi turné menete, a 83 júliusi turné menete a Hobo Blues Bandnek.
1: Óriási. Már 83-ban is.
0: Igen, és hát ekkor voltak már a csúcson, a Dark Bill-del is, mert ugye a 81-es kopasz kutya után ezt nagyon-nagyon pörgették, úgyhogy mindig is, hogy mondjam, hálás dolog szerintem a Kopasz kutya című filmről, meg a lemezről beszélni, úgyhogy jön egy-két érdekesség, és egy olyan dallal, a Tortával kezdjük, és ebbe hallgatunk bele, ami miatt gyakorlatilag elvérzett a lemez, és nem lehetett ugye megjelentetni a Hobóéknak, úgyhogy elhallgatunk, és jön egy-két érdekesség.

0: imádom. Imádom a blues-t, ahogy egyébként hozzá nyúlt a blueshoz, a hobo bluesben, meg azt, hogy a szövege is zseniális.
1: Zseniális. Az ország tortája.
0: Igen, tehát hobos voltál tényleg?
1: Én egészen nagyon csokrétű zenei ízlésem volt, de abszolút ez az alternatív magyar vonal, a versek.
0: Aha.
1: De azt is imádom. Említette Deák Bilt, őt is, tehát csak szólaljon meg bárhol.
0: Igen, ez általában így van.
1: Úgyhogy én nagyon szerettem, igen.
0: Igen, na 81-es ugye Szomjas Györgynek a mozia, és ugye akkor mi volt, ugye főleg itt ugye a TTT, ugye hogy mi volt tűrt, mi volt támogatott, és mi volt tiltott. És ugye egy iszonyat paradox helyzet az, hogy a filmgyár az átengedte a mozit, a filmet tömegek nézték meg a mozikban tényleg, tehát igen, viszont Erdős Péter, a Szárny Szegő, ő meg betiltotta a lemezt, tehát a rajongók 12 évig csak ilyen kazettákon terjedő kalózfelvételeken, meg koncerteken lehetett a dalokat hallani, és 93-ban jelent meg CD-n, és 3 éve jelent meg Bakeliten, meg is vettem egyébként én is, tehát hogy 3 évvel ezelőtt jelent meg először lemezen a Kopasz Kutya.
1: Megőrülök, nagyon
0: igen.
1: Nagy.
0: Na, és ugye itt van a torta, ami most szól a háttérben, és ez az, ami kivert a biztosítékot, gyakorlatilag Erdőségnél, már is mondom, hogy miért.

0: ez is
1: nagyon, nagyon nagy.
0: Igen, na és igen, a cenzúránál az állította fel a kerítést, ugye, hogy a lemezre felkerült volna a Torta című szám. A dalt ugye egy valós esemény iklette, mert hogy Jancsó Miklós meg Hernándi Gyula tortát küldt ugye Acél Györgynek, ugye a kultúrpolitika pápájának annó, a születésnapjára. És ugye dalban ezéként pont elhangzik az, hogy belülről kirágnál, mint a fát a féreg, és ez a sor volt az, ami hát gyakorlatilag kiverte a biztosítékot az ellenőröknél, így kész, ennyi. Mozi volt, de...
1: Hang nem.
0: Hang nem. Micsoda, hogy mi, megörülsz ezeket a dolgokat szerintem. Úgyhogy tessék Hobót hallgatni.
1: Így, nagyon.

0: az ilyen napokat szeretem. Ezt mondta Nóri.
1: Így.
0: Ahogy itt nézegettük és készültünk a dalok alatt arra, hogy mi minden történt július 30-án a nagyvilágban, mert hogy vannak születésnaposaink, ezt Karvaj Sanyi imádja, hogy legyen születésnapos, mert az nagyon szerető. Miért nem tudom, de egyébként tényleg szerethető a történet, mert hogy itt van egyrészt Henry Ford, aki mai napon születik meg 1863-ban, hát nélküle nem lenne az, ami van. Ugye?
1: Óriási, nemrég olvastam róla egyébként egy könyvben, csak egy részletet, hogy Henry Ford mennyire, tehát ő nem volt egy túl képzett ember, de hogy milyen...
0: Egy józan paraszti ésszel.
1: Józan paraszti ésszel fejlesztette ki ezt az egész...
0: Hát az egész company-t meg
1: így óriási igen. Az ember.
0: Na, Schwarzikánk, 79 éves a Terminátor, Arnold Schwarzenegger.
1: Ott vagyunk. Most egy Magyarországon.
0: Bingizik, bizony.
1: Forgatgat.
0: Nem tudom én, biciklizik.
1: Edzőterembe jár,
0: jár, biciklizik, nem tudom, bemegy a kajáldába, ide-oda fotózkodik, meg minden.
1: Mondjuk múlja, én is leült. Csapnék egy szelfit vele, igen. Biztos.
0: Arnolddal, tuti?
1: Persze.
0: Igen. Jó, aztán Jean Reno,
1: ő fú, is. De egy nagyon Leona profi, az egyik kedvencem Jean Reno. Nem, neki van sok jó, de azt annyira szerethető az a film, annyira megvan az a lelki vonulata, ami szerintem ilyen csajos.
0: Láttam csajos. Viszont van neki, talán Bíbor folyók az a címe, ilyen misztikus krimi thriller, ilyen nyomozós. Talán a két része is van. Azok is nagyon jó filmek. Azok is nagyon
1: rémlik, de én nekem most az nincs meg.
0: Úgyhogy franciák tudnak
1: igen, mert ilyen művészi vénával is.
0: De tudnak a franciák nagyon jó ilyen misztikus thrillereket is csinálni. Tehát az nagyon klassz film. Na, ha már Franciaország, először énekelték a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t, Claude Joseph Rue de Lille szerzeménye, nem vagyok jó franciából, de Claude József Rüg de Lille mondjuk, igen. Na.
1: Legyen ő bárki ez alapján is.
0: Nem Lizle, hanem ez Lille. Minden, de most fogja a fejét biztos, hogy hallgat minket.
1: Egész valószínű.
0: Igen.
1: Nem baj.
0: Na, így van, és akkor mi van még ma? Igen, van még 1860-ban történik, hogy ünnepésen felavatják az első pesti lóvasutat a mai Kálvin tér és Újpest városkapu között.
1: Igen. De nem mondtál rosszat egyébként, mert igen. Ennyi erővel pont lovas út is lehet, meg lóvas út is lehet.
0: Igen, tehát ugye a közös lónak nem túrós, hanem túros a háta. Tehát, igen.
1: A Kálvin és Újpest között.
0: Így van. Azért például lehet, tehát ugye a lovak húzták itt a azért érted a lovak. Lovasúti kocsit is.
1: Fú,
0: kemény.
1: Ott volt a lóerő.
0: Ott volt?
1: A konkrétan számlálható igen. Lóerő.
0: És 12 kocsi volt a vonalon, naponta 14-szer fordultak, és 4 percenként haladt el egy kocsi. Azért az kemény.
1: Kőkemény is, vajon mennyi ló vitte? Azt ki tudja, meg hogy mennyire pihentették meg
0: egy-egy? Két zárt, meg nyitott kocsi volt, azt tudjuk, még 37 percig tartott az út, és egy ló vagy összfér vontatta. Azt nem tudom, hogy mennyien voltak a pacik, vagy az összférek. Biztos, hogy döbben. Hát most nem bírnak el, elbírna egy ló, két zárt meg egy nyitott kocsit. Biztos, hogy nem. Szerintem kellett.
1: Hát egy biztos, hogy nem, de hogy igen. Igen.
0: Na, úgyhogy megemlékeztünk. Erős gyerekek, Fodor Miklós itt van, és egy kiállításra fogunk vele beszélgetni.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1988-as Nógrád az, ami előttünk van, egy július 30-ai szám, tehát smakkolunk és passzolunk a mostani dátumhoz is, és arról szól a cikk, hogy 18-szor Salgótarjánban megnyílt a szabadtéri szoborkiállítás. És valóban, ahogy én vissza-vissza pakolgattam évről évre a Nógrádnak a cikkeit, és kerestem az újságokat, hogy akkor ilyenkor július vége felé mi minden történt, akkor mindig ez az esemény, ez a szabadtéri szoborkiállítás, ez elém jött, és nagyon szépen indul a cikk, hogy hát a tűző nap valósággal szikrát vet a Tanácsköztársaság tér betonkatlanában, amikor a 18. Salgótarjáni szabadtéri szoborkiállítás megnyitója elkezdődik, a tudatos érdeklődők mellett pártulat járókelőt is oda csalogatta a József Attila Vörösi Központ bejárata elé a budapesti 180-as csoport zenéje, hát legyen ez akármi. Lényeg a lényeg, hogy hát megnyitják est, úgyhogy ez egy ilyen állandó és jól működő és történő kiállítás volt, úgy tűnik, úgyhogy beszélgetünk egy picit erről Dr. Fodor Miklóssal, a Salgó Tarjáné Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Miklós, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Szia, na van egy pár info erről, mert tényleg, ahogy pakoltam, meg pörgettem vissza a Nógrádokat, abszolút azt láttam, hogy ez minden évben egy kis fontos kis, nem tudom én, művészeti dzsembori volt. Mit lehet erről itt óvatosan rövidben tudni?
3: Ugye 1960-as, 70-es évektől, ahogy ugye a Salgó-Tarján modernista városközpontja kiépült, ugye nagy hangsúlyt fektettek az akkori várostervezők, az akkori kultúrpolitika arra, hogy Salgó-Tarjánban sok szobor legyen, úgyhogy 60-as, 70-es, 80-as években annyi szobor épült, köztéri szobrot adtak át Salgó-Tarjánba, hát rendes szobroktól a térplasztikán át a muráliákig, tehát hogy azt hiszem Salgó-Tarján joggal viselheti azt a címet, hogy a egyfőre jutó legnagyobb, magasabb szobrok száma, lehet, hogy nem pontosan fogalmaztam, tehát nagyon sok köztéri szobrot építettek ebbe az időbe Salgó-Tarjánban, nagy hangsúlyt fektettek erre, ugye a művészeteknek legyen ez egyfajta, a vizuális képzőművészeteknek legyen egyfajta hát modern művészeti fajta műhelye Salgó-Tarján, és emellett pedig ott volt 1971-től a szabadtéri szoborkiállítás, ugye Salgó-Tarjánnak az akkor még nem olyan régi főterén, ugye a főtéren nagyon sok rendezvényt rendeztek, ugye az 1967 végén átadott új főtéren, ahogy nevezték, Tanácsköztársaság téren, és ennek egyike volt, ezen kulturális rendezvények egyike volt a szabadtéri szoborkiállítás. 1971-ben rendezték meg elsőnek. Nekem ez, én abban az évben születtem, úgyhogy én azzal nőttem már fel mindig, hogy augusztus, akkor szabadtéri szoborkiállítás Salgó-Tarjánban, természetesen, hogy sétálgattunk ott, azt mindig meg kellett nézni. De most hirtelen nem is tudok a teljeség igényi nélkül, hogy milyen művészek, tehát bármilyen művész, akár országos szinten, akár helyi szinten.
0: Igen, egyébként pont Csernyuszki Zoltánt is megemlítik, hogy a Balassagyarmat részéről, hogy akkor azért ott is voltak, tehát Nógrád megyei ilyen összemle, seregszemle volt akár.
3: Így van. Tehát egyik nagyon nívós volt, és gyerek feje pedig ez egy rendkívül érdekes program volt, mert az úgy jó volt, hogy megnézegetni ezeket a szobrokat, voltak ugye ilyen hagyományos felfogású, figuratív, de non-figuratív szobrok is, és egészen 1990, most pontosan, ugye mindig úgy vagyok vele, hogy mikor kezdődött valami, meg mikor nyitották meg, azt tudom, de azt most hirtelen nem tudom,
0: hogy mikor
3: volt
0: véget.
3: Az utolsó. Aha. Én olyan 96 körülre satszolom, azt hiszem, akörül volt az utolsó, aztán volt egy-két olyan eset, úgy tudom, hogy egy-két ilyen bronz, meg nem tudom, milyen ilyen nemes vémanyagból készült szobor eltűnt, talán egy, vagy lehet, hogy csak egy ilyen volt, nem akarok hülyeséget mondani, aztán végül úgy gondolták, hogy ennek most már ide áldozott, és a rendszerváltás néhány első éve után végül ez megszűnt. Ez egy igazi színfoltja volt szerintem egyébként Salgó-Tarjánnak.
0: Jó lehetett szerintem. Én mindig szeretem azt, hogyha...
3: Jó, gyerekként én tudtam valahogy különösen ezt értékelni.
0: Nekem annyi ilyen záró gondolatban, hogy én azt nem szeretem, amikor a képzőművészetet egyébként kiviszik a falak közül. Tehát értek, mire gondolok, hogy nem egy belső tárlatról van szó, hogy akkor elmész, hogy csak egy adott helyszínen ott van egy kiállító tér, egy képtár, hanem akkor egy kicsit így megmozgatják idézőjelben, nyilván azért ez rizikóval is jár, de hogy megmozgatják az alkotásokat, és mondjuk kiteszik egy külső térbe. Az mindig egy különleges dolog.
3: Igen. Ja, és nem csak a téren, hanem mindig a József Attila művelődési otthonnak az a bejárati részén, már az a fedett részen, ahol mielőtt bemennénk ugye a zárt ugye üvegajtón ért az annak az előterébe, és ott is voltak ilyen kisebb szobrok mindig, tehát ott meg magán a téren.
0: Téren is. Oké, egy pár nap, és akkor megint folytatjuk majd veled, Miklós. Köszönjük szépen, annyit voltál. Szép napot kívánunk neked, mi pedig a dalokkal robogunk tovább, és aztán jönnek a hetes hírek.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
13: Nem vagy normális.
12: Ez az egész egyfajta újjászületés.
14: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
15: Mesztelen igazság. Az államtitkárasszony félrelép. A Pál utcai fiúk. Kölcsönlakás. István a király. Szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
15: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
16: Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye egyik képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Beszterce-Bánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Beszterce-Bánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerült kerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Van miből kopjon! Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Politika Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
17: Időjárás.
2: Időjárás.
16: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
18: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
19: Otis.hu.
20: Közlekedés.
16: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
23: És most indítjuk a napot. Start menü.
24: Start menü.
23: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
24: Megafon.
22: Nagyot szól.
1: Szép csütörtököt mindenkinek, jó reggel!
4: Jó reggel! Mosolygós jó reggel! Csak hogy maradjunk.
1: De ez ugyanazt a mosolyt láttam, mint amit tegnap reggel mondtam, hogy épp hogy bemegy az on-air, és akkor már széles mosoly. Igen. Na, július 30 csütörtök van, aki nem tudná, vagy aki éppen most ébredne föl, és belekezdünk az első témánkban mindjárt.
4: Jó? És annyira durva, már csak elmerengtem azon, hogy mindjárt augusztus, ez ezt jelenti.
1: Igen.
4: Nagyon
1: mikor? Várj, mi? A szombaton már augusztus egyben.
4: Igen, de még nincs.
1: Még nincs. Úgyhogy ezzel majd ráér, akkor foglalkozom, amikor itt ez Karvas Anyi, és már augusztus egy lesz, vagy mi már mondja azt, hogy már X nap
4: mind
1: és karácsony. Már X nap és karácsony.
4: Ne.
1: De üljem.
4: Én nem akarom a karácsony.
1: Na, jó van, zenékkel indítunk. Bárkinek bármi, akkor 0635 66 22 62, ez a Viber számunk. Aki pedig hosszabban szeretne hozzánk szólni, az a Megafon FM kukac megafonfm.hu e-mail címre írjon.

0: Varsány a témánk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, így van, és Kanyu Judittal, Varsány polgármesterével fogunk mindjárt beszélni. A következő a szitu, amiért mi a Juditot mindjárt fölhívjuk. Készült egy videó Varsányban nem is olyan régen, amelyet Bedő Dávid készített. Bedő Dávid momentumos politikus, én nem tudtam, hogy ő kicsoda.
1: Fogalmam nem volt nekem
0: hogy, hogy ő ki, igen, ő képviselő volt, aztán most már ugye nem, a Momentum színeiben, meg frakcióvezető is volt. És neki aztán most tett egy ilyen országjárása, hogy megy mindenhol az országban, és akkor készít interjúkat, ugye főleg nyilván politikai, meg ilyen közéleti kérdésekben, ide megy, oda megy, amoda megy. Belenéztem egy kettőbe, hát, hogy mondjam, annyira nem húz, ahogy néztem a számokat is, mondjuk egy Nagy Ádám féle történet, ugyanakkor is sok helyre megy, és most Varsányban volt egy pár nappal ezelőtt, és készült egy, hát körülbelül 16-7-8 perces videó, amiben ugye ott az utca emberét, ugye szakszóval vox popokat készített, arról, hogy hát Fidesz, Tisza, hogy érzi magát, mi van, változott, milyen az élet, etc. etc. De gyakorlatilag visszatértek újra Varsányba, hogy most már ugye a kormányváltás után ott milyen a hangulat. Igen, viszont hát lehet látni és lehet olvasni a kommenteket is, amelyeket ugye megírtak a kommentelők ide a videó alá is, illetve a közösségi oldal alá is, és hát ebből kifolyólag is, meg abból is, hogy milyen volt maga a videónak a szerkesztése és a megszólaltatottak milyenek voltak. A polgármester asszony egy picit nehezményezte azt, ahogyan és amilyen tartalommal elkészült
1: nyilván,
0: ez a videó.
1: Nyilván, mert ez azért, tehát én is kikérném magamnak. Nyilván a média, én ezt mindig is úgy gondoltam, hogy a média egy akkora karhatalom, hát azt láttat, amit akar, és ez tökéletesen bemutatja.
0: Igen, igen,
1: tehát
0: igen.
1: Ez alapján, hogyha...
0: Tehát, hogy úgy véli, hogy egy látom... irányított videó volt, és ugye azt írta a Judit, hogy ugye Bedő Dávid képviselő úr, a Momentum frakció vezetője, politikusi már a második alkalommal készített olyan riportot Varsányban, amely sajnálatos módon egyoldalúan és rossz kommunikációs rossz színben tünteti fel, bocsánat, a településünket. Politikai és kommunikációs szempontból is felmerül néhány komoly kérdés a videó hitelességével kapcsolatban. Most akkor ezt fogjuk majd megbeszélni vele, hogy ő mit nehezményez. Azért én is láttam a videót és azt, hogy kik szólaltak meg benne. Én például, igen, azt majd fog majd erről beszélni, és egyébként Júci szerintem ugye a volt TS iroda is szerepel a videóban, helyszínválasztást is ugye kifogásolja, illetve azt, hogy gyakorlatilag tényleg ez egy ilyen irányított történetnek véli, úgyhogy beszélgetünk majd vele erről mindjárt a Megaslágerek után.

0: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok, és akkor egy Varsány videóval foglalkozunk ebben az órában, ahogy mondtuk az előbb is, mégpedig Bedő Dávid videójával, amelyet Varsányban forgatott, mégpedig ugye most már második alkalommal, még a választások előtt volt ebben a Nógrádvár megyei községben, majd most visszament, és hát nyilván ugye itt, mint volt momentumos, meg frakcióvezető, meg politikus, meg képviselő, ugye azért politikai témában, közéleti témában kérdezte meg az embereket annó is, meg most is. Tiszta, Fidesz, kormányváltás, hogy érzik magukat, mi volt, hogy volt hasonlók, és ugye nagyjából a 16-17-18 perces videóból azért úgy érezhető az, hogy milyen...
1: Figyelj, ez egy lejárató kampány, maradjunk
0: ennyiben. Igen, hogy ilyen szempontrendszer alapján lettek kiválasztva a megszólalók, tehát ez abszolút lehet érezni az egészből, és többek között ezt nehezményezi Kanyó Judit, Varsány polgármestere is, aki azt írta a közösségi oldalán többek között, hogy ugye nyilván második alkalommal készített olyan riportot ez az úriember Varsányban, amely sajnálatos módon egyoldalúan és rossz színben tünteti fel a településünket. Politikai és kommunikációs szempontból is felmerül néhány komoly kérdés a videó hitelességével kapcsolatban. Igen, tehát én polgármester lennék, azért nem azt mondom, de kipattanna azért a bicska a zsebemben, mert hogy ugye olyan kommentek jöttek, most csak egyébként a YouTube-os nézzük, hogy komoly türelem kell ezekhez a szerencsétlen sötét bunkókhoz. Respekt, Dávid.
1: Jaj,
0: kedves Isten. Dávid, tiszteletem ezt a hatalmas türelmet és a nagyon nagy a tudatlanság. Ugye ezt kvázi varsányiakra mondja. Igen, tehát ilyen dolgok mennek folyamatosan. A Facebook az talán még rosszabb, tehát hogy ott is érted, a mocskó oldás az folyamatosan megy. És hát itt azért egy joggal felmerül a kérdés, hogy akkor mint varsányiként azért mondjuk nekem, és hát
1: nehézkedjetek, meg kikérnéd magadnak.
0: Úgyhogy erről beszélgetünk, mert hogy nem csak igen, tehát ez az egyik oldal, a másik oldal egyébként a helyszínválasztás is, amit szintén egyébként kifogásol Judit, úgyhogy a polgármester asszony itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggel, szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves rádió hallgatókat is.
0: Szia!
2: Jó
0: reggel, egyébként szia. Azt elmondjuk a hallgatóknak, hogy viszont az a te posztod, amit ugye kiírtál ezzel a tartalommal, amiről fogunk majd beszélgetni, az meg eléggé komoly támogatói komment kapott.
1: Az mert, a kis kompakt.
0: Azért, igen, azért itt volt egy ellensúlyozás. Na akkor kezdjük onnan tényleg, hogy melyek azok a dolgok, miután megnézted a videót, amik már is a fejedben ötlöttek, hogy akkor itt gyakorlatilag ez itt valami nem stimmel.
2: Ez pontosan így van. Egyébként már az első alkalommal, amikor nálunk járt, és azt a videót is végignéztem, már akkor is gondoltam, hogy fogok neki írni, aztán tettem egy mély levegőt, és azt gondoltam, hogy jó, hát akkor legyünk türelemmel, meglátjuk ott itt a kommenteket, meg egyáltalán a varsányi embereknek a megnyilvánulásait ezzel kapcsolatban. Többekkel beszélgettünk erről, és mindenki azt mondta, hogy engedjem el, hagyjuk, tehát ne álljunk vele szóba, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. De viszont ez a második alkalom, ahogy visszatért, és ugye, amit elmondtatok, és olvasható a YouTube-os felvétel alatt a megjegyzések, meg hozzászólások rovatban, ami engem rettenetesen bántott, és ugye nagyon sok ember megjegyzi többek között azt, hogy addig nem lesz igazi változás, amíg ez a korosztály ki nem hal.
0: Igen.
2: Szóval, hogy azért ez mégiscsak egészen elképesztő, és egy borzasztó társadalmi képet fest az országunkról, hogy tényleg így kell ma gondolkodni a fiataloknak, és tényleg az a cél, hogy halljon már ki egy korosztály, és akkor majd nekünk utána mindent lehet, és úgy lesz itt minden, ahogy mi akarjuk. Ami persze nagyon jó lenne, hogyha ez a változás jó irányba fordulna, és a vidéket fejlesztené. Tehát arról kellene gondolkodnunk közösen, politikusainkkal, most egy ülési képviselőinkkel és mindenkivel, akinek szerepe lehet ma a vidék fejlesztésében, hogy ez hogy történjen. Tehát, hogyha én vidékre elmegyek városi emberként, akkor ismerjen meg, tegyek arra, legyen bennem annyi, hogy igenis megkeresem a polgármestert, megkeresem azokat az embereket, akikkel tudok beszélni a faluról, a falu életéről, múltjáról, jelenéről, milyen elképzelései vannak. Nagyon szívesen elmondtam volna én is, hogyha engem megkeres, hogy milyen településre érkezett.
1: De természetesen nem ez volt a célja.
2: Igen, de a hiteles képet csak akkor adhatunk, és ugye mi az újságírásnak, mi lenne a lényege az én véleményem szerint? A hitelesség és a valóság. Ugye ezt meg is fogalmazták azok a kommentelők többen is, akik ugye az általam írt Facebookos bejegyzésre reagáltak. És én ezzel teljesen egyetértek. Tehát valóságról elmarasztaló cikket írni, hát az szerintem csukott szemmel járta be a falut valóban.
0: Ez azért érdekes, bocsánat, hogy miközben szólok, ugye azért akartam én ezzel foglalkozni, és tényleg köszönöm, hogy akkor erre rábújtottál, mert a hallgatóink tudják azt, hogy amióta nem tudom én, 11-2-3 év, ha veszük itt az első kisüti frekvenciákat is, mi a Judittal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és évről évre kvázi a hallgatóink is nyomon követették azt, hogy, hogy mi mindent vitt
1: hát
0: végig
1: az elmúlt évben
0: önkormányzat
1: valóság
0: kapcsán, és egy picit egyébként én is nehezményeztem azt, hogy, hogy például a stand-up az elején, ugye Judit, amit ugye ott elindítja a riportot ez az úriember, az gyakorlatilag a község egyetlen egy olyan épülete előtt van, ez egy volt TSZ iroda, ami még úgy rogy állapotban van, és azért nekem is egyébként járt az agyam, mert hogy pont egy pár nappal ezelőtt voltunk forgatni az M1 részére egy magazin műsorba egy anyagot, és pont ugye akkor mondta Judit azt, hogy egy pályázat keretéből ezt fogják majd egyébként kerékpáros pihenővé szállássá alakítani, mert a tábítón ilyen kis tanösvény lesz. Tehát ez az egyetlen egy épület van, ott az étterem, az iskola, tehát minden pacek és minden palóc motívum, meg minden, ami nincs kész.
1: Tehát akkor az embernek talpalni kellett, hogy találjon olyat, ahol
0: nem azt talpalni,
1: még nem
0: mert
1: sír.
0: Ott van ez, de érted, mást is választott volna, de egyetlen egyet szúrt ki, tehát olyan, mint hogyha itt a Balassa, hogy elmondta, hogy időnnek Civitas Fortissima térre egy tudósítást csinálni, és beállná az ipoly szálló elé.
1: Uh-huh. Na, de pont ezt mondom, hogy ennek a Dávidnak ez, azt meg kellett találnia, azt az egy
2: igen,
1: nem elkészült.
2: Pontosan így van, én is megdöbbentem egyébként, hogy ha 10 lépéssel arrébb megy, akkor már ott van szemben a Rozmarin gépterem, a gyönyörű kis parkkal, kerttel, környezettel, de bármit mondhatnék, ugye, mert a hagyományőrzők háza, vagy bármi más, sok helyen megállhatott volna, és legalább a hátteret, hogyha bemutatja, és ha nem talált a faluban éppen, akkor olyan embereket, akikkel egy más típusú véleményt is meg tudtak volna fogalmazni. Megjegyzem gyorsan, én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik megnyilvánultak, ők a falunak a részei, tagjai, mindenki, aki megnyilvánult, nagyon dolgos ember, akár a közmunkaprogramban dolgozik, akár egy civil szervezetben dolgozik, nem érdemlik meg azt, hogy az emberek ilyen véleményt mondjanak róluk, és borzasztóan bánt ez engem, hogy szabad ma Magyarországon a vidékről, egy kis faluról, az ott élő emberekről ilyen képet festeni.
0: Mert, abszolút megértem.
2: Leírja valaki a valsányakról, hogy elmerodjant, gerinctelen, meg szemellenzős, ostoba, gondolkodni nem képes csürhe.
1: Jézus.
2: Szóval azért ilyenkor igen, tényleg ahogy fogalmaztatok, kinyílik a bicska a zsebünkben, és azt gondolom, hogy na ez nem vidékfejlesztés.
1: És
2: ez nem arról szól. Nagyon örülnék, hogyha úgy jönnének ide a politikusaink, és bárki, akinek szava van abban, hogy a vidéket fejleszteni kell, hogy megkérdezze azt, hogy miben segíthet. Mi lesz valószínűleg a következő lépés? Mi az, amiben vagy ez a kis település fejlődhet. És én el tudom neki mondani ma is, hogy igen, mi az időseket nem azt akarjuk, hogy kihaljanak, hanem idősek otthonát szeretnénk neki építeni. És mi nagyon, de nagyon megbecsüljük az idős embereket, akik itt élnek köztünk. És nagyon büszkék vagyunk arra a munkára, amit itt végeztek a falu fejlődése érdekében.
0: Igen.
2: Egyébként nem értem, hogy egy városi fiatalnak nincs édesanyja, édesapja, nagyszülei. Tehát hogy tud valaki egyáltalán ilyen mondatot leírni? Hogy tudja ezt megfogalmazni, és így beleszúrni a médiába, és ezen nevetni, meg ezen sámsogni?
1: Ez megvan.
0: Ez ugye akkor szól néntől kezdve mondjuk a patakiaknak, meg szól mondjuk, nem tudom én, a vácrátótiaknak is, mert ugye olyan kommentek is jönnek, hogy vidéken nagyon buták laknak, majd hogy nem szégyellem, hogy vidéki vagyok.
1: Atya, Jézus.
2: Hát ez... Szóval, hogy ugye mennyire fontos, és milyen nagy felelősségünk van abban, hogy hogy formáljuk a közvéleményt,
0: igen.
2: és hogy mit mondunk a településeinkről, és igen, én számtalanszor mondtam az elmúlt időszakban is, és nagyon örülök annak, amikor lehetőségünk van arról beszélni, hogy hogyan tudtunk egy kis települést fejleszteni. Mert, és köszönöm azt a néhány mondatot, amit mondtatok, hogy igen, én 2010-től vagyok polgármester, és itt azzal a közösséggel, ahol én élek, a képviselőtestülettel, a hivatal dolgozóival, az intézményeink dolgozóival, mindenkivel azon vagyunk, hogy hogy tudjunk itt jobb körülményeket teremteni az embereknek. És én azt gondolom, hogy nem járunk rossz úton. Nyilvánvaló, hogy ehhez igen, segítségre, támogatásra, együttműködésre van szükség a mindenkori politikusoktól, és mindenkitől, akinek bármi pici szava lehet abban, hogy a vidék megmaradjon egyáltalán.
0: Abszolút.
2: Hogy megmaradjanak, és működjenek az iskoláink, a közösségi tereink, jó rendezvényeink legyenek, tehát hogy jól érezzük itt magunkat. Na ez sajnos, ez a bejegyzés és ez a videó, ez nem ezért ez.
0: Judit, még másfél percünk van, azért oda kanyarodjunk itt a vége felé, hogy ugye azt a hallgatóink is tudják, hogy ugye egy falu megújítási díj, mentetek az európai megmérettetésre, tehát egy óriási szakmai támogatást is kapott az, amit itt csináltatok, és akkor azt beszéltük mi még itt ugye privátban az interjúet, hogy akkor e felé a csapat, vagy e felé a szervezet felé is szeretnél valami fajta levelet küldeni, hogy azért egy picit így hogy mondjam, fölhívódjuk az ilyesfajta történésekre a figyelmet, hogy hogy fogalmazzak, nem tudom.
2: Igen, ez megfordult a fejemben, természetesen majd átgondolom, hogy kivel vegyem föl a kapcsolatot, de hát ugye ez az Európai Falu Megújítási díj, aminek ugye aranyminősítésével rendelkezünk, hogy a Virágos Magyarország országos győztesei vagyunk, az Entente for Europe nemzetközi verseny ezüstérmesei vagyunk, tehát azért számtalan olyan nemzetközi megmérettetésen vettünk részt, ahol kimagasló teljesítményt nyújtott a falu, és ebben mindenki része tudja, hogy az előbb is hangsúlyoztam, és nem győzöm hangsúlyozni, mindenki, aki itt a videóban megszólalt, és minden lakója a településnek valamilyen módon ott volt és részt vett. Szóval, hogy igen, erről szeretném őket tájékoztatni, hogy sajnos ez egy nagyon, nagyon rossz történet, ami itt zajlik, és igen, valamiféle védelmet talán élvezhetnének ezek a települések, én is úgy gondolom. Hogy
1: meg még egyet hadd kérdezek, hogy az nem jutott eszedbe esetleg, hogy a faluval összeülni akár, tehát hogy fölvetni nekik, hogy tudjál róla minél előbb, tehát hogy esetleg elejét venni, ha egy legközelebb is valami hasonló jó szándékú ember.
0: Én mondhatom, aki benne van ebben, hogyha nem akarnak a Judittal beszélni, akkor nem beszélnek vele.
1: De nem a falu népe. Érted?

0: bármilyen történethez, ami zajlik a településünkön, azokkal már ezt mind végigbeszéltük.
1: Okay.
0: Nagyon értelmes, okosan mindenki elmondta a véleményét, és nagyon örülök annak, senki nem biztatott arra, hogy most jelent föl, meg nem, semmi ilyen nem volt, hanem igen, adjunk ennek hangot, hogy ezt nem tartjuk helyesnek, egy másfajta gondolkodás kell a vidék Magyarországáról, és másfajta gondolkodást kérünk Varsályról is, mert ez hamis ez a kép, ez nagyon hamis kép, amit Varsályról letestettek.
1: Igen, erre hívtuk fel akkor a beszélgetés kapcsának, ugye, mert Judit, köszönjük szépen, hogy akkor tudtunk veled erről
0: is beszélni. Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm, szia.
2: Szép napot.
1: Szia. Na, ülepedjenek a gondolatok. Uh-huh. Jó, Nóri, és akkor beszélünk majd erről a Mekos lágerek hírek után mindjárt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Besztercebánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Besztercebánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Van miből kopjon! Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest

0: képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel. De a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga.
1: Időjárás.
0: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, visszatértünk, itt vagyunk, és hát Kanyó Judittal beszélgettünk Bedő Dávid videójával kapcsolatban az előzőekben. Ha? Na, Nóri? Na,
1: figyelj, az van, hogy én azt elmondtam már az előbb is, és én ehhez nagyon tartom magam, hogy a média ilyen formán annyira torz tükröt is tud mutatni. Tehát azt hitett el veled, amit akar, és értem, nem tudom, mi a célja az embernek, ennek a Dávidnak. Tehát, hogy ma...
0: Hát amit egyébként látta a kommentek közül, hogy azt higgye a kommentelő, hogy itt mindenki hülye.
1: De ez, azzal ő nyer valamit? Tehát kérdem én, hogy most manapság Magyarországon akarjuk az emberi ostobaságot, akarjuk reklám... Tehát, vagy
0: értem,
1: nem ostobázom
0: gondolsz
1: az embereket ezzel, hanem azt akarjuk hype-olni, azt akarjuk, hogy ez hökkenjenek meg az emberek? Vagy mi a cél? Én egyszerűen engem ez felháborít ilyen formán.
0: Igen, nekem az jutott még eszembe, hogy a felelősségvállalás. Tehát nagyon könnyű szerintem én dolgokat csinálni, úgyhogy lejössz Budapestről.
1: A legkönnyebb.
0: Mégpedig azért, mert hogy a büdös életben szerintem se Kanyó Judit, se a többiek, nem tudom én, jó, lehet, hogy Judit egyébként igen, de mondjuk a megszólalók azok soha a büdös életben nem fognak ezzel az emberrel találkozni.
1: Hát persze.
0: És ez a különbség a Budapestről induló országjárásokkal, és hogy a budapesti, nem tudom én, médiában dolgozók, meg hasonlókkal, mert nulla felelősségvállalás van, tehát hogy eljön ide, ezt megcsinálja, fölpakolja, és lehet, hogy a büdös életben soha nem fog erre a településre eljönni, ő ezt megcsinálta, föltette, kész. És ezért más a története azoknak, akik mondjuk egy vidéki rádióban, vagy vidéki televíziónál dolgoznak, vagy éppen vidéki televízió révén dolgoznak be a nagy televíziók felé, mert hogy én, ha itt bármit mondok, vagy én bármit leforgatok, akkor én másnap kijövök az utcára, és engem látni fognak az emberek. Tehát az a különbség, hogy itt bármi van, én másnap reggel lejövök, és én fogok az az emberrel találkozni, lehet, hogy egy hét után fogok megint ott a forgatni menni, fogok vele tudni beszélgetni, stb. Tehát, hogy eleve...
1: És ugyanúgy szívesen a kávét oda fogják adni.
0: Mert hogy nem tehetem meg azt, érted, hogy érted?
1: Értem.
0: Itt van egy felelőssége szerintem a vidéki média munkásnak. Az a szemben egyébként,
1: hogy
0: ő meg lejön, és itt nem fog őt érdekelni, hogy mi jön ki
1: kontentben. Nekem nem mondja senki, és most bármilyen kerületet is mondhatok, hogy egy 8. kerületben, egy bármelyik kerületben is, egy fancy chill kerületben is biztos, hogy el tudsz menni Budapesten is olyan helyre forgatni, ahol úgy teszed föl a kérdést,
0: nyilván,
1: egy alul szocializált, vagy esetleg egy éppen ittas embernek tök mindegy, tehát hogy ebben nekem ez az aljas,
0: persze,
1: hogy itt most akkor hozzáköti Varsányhoz, de ugyanennyi erővel a lottózó vagy a nemzeti dohánybolt mellett áldigáló nem szomjas fiatal embereket is az ország bármely területén lehetne.
0: Ez pont olyan, hogyha mondjuk az Ipoly szálló előtt nyom a tudósítást, hogy köszöntöm a nézőket, itt vagyunk, és mi ez én Balas a gyarmat is. Hogy
1: nagyon, én ez nagyon gagyi. Két fillért nem adnék
0: ezért. Elmúlt években is, hogy ez mind a két oldal ezt nagyon szépen, idézőjelesen szépen csinálta, tehát ugye nem arról van szó, hanem ugye arról, hogyha takarunk valamifajta megőrülést is pluszban, akkor mondjuk az ilyeneken így kell változtatni. Viszont egyébként ugye, hogy mi a cél, hát na, szerintem azt mindenki el tudja magában dönteni, vagy el tudja megfogalmazni, hogy mit akartak ezzel.
1: Hát ez figyelj, annyira gagyi. Már egy kicsit kéne változtatni a fejekben, és akkor tudnánk előbbre jutni, hogyha nem húzni akarnád se a negatív részét kiragadni. Igen,
0: persze, hogy ez így van. Na jó, ennyi, gyerekek. Jó, igen, valaki írja azt a Viber számunkat, 0630-566-2262, miért nem keresjük meg Bedő Dávidot? Lehet, hogy megfogjuk a napokban. Jó? Hogy akkor...
1: Nem rossz ötlet, hogy akkor, én szívesen meghallgatnám.
0: Akkor legyen ez
1: hogy...
0: akkor ott tényleg, hogy ott most itt tételkezünk, meg stb. És akkor a Dávidot akkor miért nem hívjuk föl telefonon, és akkor felhívjuk telefonon, és akkor beszélgetünk.
1: Az is lehet, hogy ő erre nem gondol.
0: Hogyha ez így van, úgyhogy még benne van a pakliban, hogy ezt a jövő héten megpörgetjük, kedves hallgatók.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
8: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
9: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 5. alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járta a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. A képviselőtestület döntése értelmében 2 új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre. függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott: elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszerválságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Katonákat és felszereléseket küld a franciaországi erdőtüzek megfékezésén dolgozó egységek támogatására Belgium. A beszámoló szerint a lánglovagoknak szánt eszközökkel megrakott Airbus, valamint két a feladatra átalakított helikopter és 8 katona mellett vízszállító tartálykocsik is útnak indulnak a Franciaországban pusztító katasztrófa térségébe. Mindeközben Spanyolországban 10 aktív góc elfolytásával küzdenek a szakemberek. A helyzet miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik jelenleg. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát.
2: Időjárás.
11: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
2: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
10: Nagyot szól.
13: Szép reggelt kívánunk a megafonistáknak, 95.7.99 és megafon.fm.hu. Nórika, drága, jó reggel.
14: Jó reggel.
13: Minden oké, egyet szuszantunk.
14: Abszolút, minden rendi.
13: És akkor a verseny után Penc felé veszük az irányt. Mikor voltál utoljára Pencen?
14: Az a helyzet, hogy nem tudom megmondani, hogy voltam-e Pencen.
13: Én voltam
14: életemben.
13: Voltam egyszer-kétszer, és ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés, hogy
14: de mit csináltál ott, forgattál?
13: Igen, tehát munka kapcsán, én arra emlékszem, és ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy van-e még olyan Nógrád megyei település, ahol még nem jártam. És szerintem, mármint úgy, hogy úgy...
14: A válasza nincs.
13: Nem, szerintem van. Kelet-Nógrádban egy-két ilyen kis pündürmündű valami, tudod, ami ott maradt még, ott biztos, hogy ez még ott van a listában, ott még nem jártam, szerintem.
14: Még. De egyszer meg lehetne nézni.
13: Meg, hogy ez
14: térképen,
13: mi,
14: hogy mit pöttyölték ki, és mi maradt még.
13: Na, de most Pencen vagyunk, ugyanis egy pár nappal ezelőtt az átlátszó cikke szerint a Magyar Közút bevizsgáltatott ott egy mart aszfaltot, és ugye május elején egy nyilatkozatot is kiállítottak, mely szerint ugye az anyag megfelelő a vonatkozó műszaki előírásoknak, és építési anyagként ez felhasználható, és aztán kiderült az, hogy itt gond van. Na, tehát hogy mi is a lényeg? Március környékén Pence polgármestere jelezte azt, hogy megkezdődik a főútnak a felújítása. Ugye egy kis falu életében az, hogy jön a Magyar Közút, és megcsinálja a főútat.
14: Mekkora nagy dolog az, főút lesz, járható
13: főút. Már tűzijáték van, meg búcsú, meg minden. És ugye ők, mivel nagyon sok belterületi út még ramaty állapotban van, ezért ők a Magyar Közúttól ugye régi aszfaltot, azt a felmart aszfaltot meg akarták vásárolni, ugye, és azt le lehet tenni ide, oda, és akkor az mondjuk már alapot képez ez arra, hogyha a Magyar Falu programban a Disney Repből valami van, akkor már lehessen még tovább újítani a történet. Igen ám, viszont fölmerült az, észrevették azt az ott lakók, hogy, hogy ebben az aszfaltban ilyen, ilyen csillogások vannak, mert ugye üveg van benne.
14: Üvegdarabok, és nem diszkógömb volt.
13: És nem diszkógömb, és akkor kiderült az, hogy a törmelékek azok veszélyes anyagnak minősülnek meg, hogy ezek higannyal szennyezettek. És most ott van 550 tonnányi történet.
14: Uh-huh. Tehát ilyen fénycső, ugye? Hogyha igen. Jól olvastam én is.
13: Igen, igen, igen. Tehát 550 tonnányi aszfalt ott van, úgyhogy, és az jöttek most itt, akkor most hogy van ez, mint van ez, ki ez, a pencéhez, kinek kell elvinni, hogy van, mit kell ezzel kezdeni. Jöttek a különféle kommentek mindenfelé, úgyhogy ezért is fogjuk majd fölhívni Kádár Ferencet, ő ugye a polgármester ott, és egy picit tisztázzuk ezt az egészet, mert hogy... Igen, ez azért ez egy picit úgy gondolom, azért bántja a csőrét ott az
14: embereknek. Biztos, hogy bántja, hát nyilván, de ez szerintem inkább ilyen, ilyen környezetvédelmi dolog.
13: Igen, de belegondolsz
14: abba,
13: hogy nem tudom, mikor csinálták azt a földet, mikor felszedtek Mart aszfaltot, hogy mi minden ganai mocsok lehet még ebben az országban, amit a kommunisták után, maguk után. Nem, most komolyan nem
14: takarítják. A kommunisták takarítan. Itt hagyták a fénycsöveiket.
13: Hát most szerinted? Szerintem biztos. Hát most érted, bizony, nem tudom, hány évtizede vártak erre, tehát hogy mennyi ganél lehet még, akár az utakban. Tehát ez én szörnyű.
14: Figyelj, én szerintem van, amit azért nem feltétlen akarunk tudni. Én csak ebbe így belegondoltam, hogy mondjuk oké, ha a fénycsövek, ezek a törött fénycsövek, nem tudom, ott ugye azért a higany, a kérdés.
13: Hát te tudod, hogy az azért nem egy, mondjuk én is tudom, de azért a jobban tudod, nem egy egészséges történet.
14: Nem egy egészséges, de azért én abban még bízom, hogy az annyira nagy mennyiségben nem lehet ott, mert ott ugye a higany, tehát egy zárt téren a higany gőt belélegzed, akkor az ilyen ideg, meg tüdő, meg ilyesmikre
13: áramos lehet.
14: De ez azért csak nem zárt termék. Tehát bízunk benne, hogy nincs
13: annyi. Nem riogatjuk itt a hallgatókat is, Isten ments. Úgyhogy Kádár Ferenc polgármester mindjárt a vendégünk.

0: Számos pegos láger után. Itt vagyunk újra, és akkor Penci, a történetünk, amelyel itt a reggeli műsorban foglalkozunk, és szerintem azért...
1: Fénylő témával.
0: Igen, több hallgató is olvashatta azt szerintem egy pár nappal ezelőtt, hogy fénycsőtörmelék és higanyszennyezés volt a Penc főútjából kimert aszfaltba, és ugye ezzel kezdtünk el foglalkozni, hogy gyakorlatilag ezzel még mindig nem kezdtek ott semmit. És hát azt kezdtük el mondani az előbb, hogyha mi minden meglepetés lehet még országszerte bárhol. Hogyha mondjuk egy ilyen kiderült például Pencen, hogy akkor ez mi? És akkor az hogy? És ugye 550 tonnáról beszélünk. Amit mondjuk egy kis önkormányzat, most még ki fog majd derülni azt, hogy akkor pontosan az egész hogy történt meg, hogy kinek mi a hatásköre, és miért van még ott, és hogy miért nem tud akár az önkormányzat is lépni, de hogy mondjuk irdatlan mennyiség, irdatlan költség mondjuk 550 tonnányi veszélyes hulladékot, az legyen szó bármilyenről, éppen bárhova elvinni.
1: Igen, tehát hogy most elvileg ez az egész mennyiség úgy, ahogy van, veszélyes hulladéknak lett minősítve.
0: Igen, igen, a nehézfém tartalom van, és ez ugye az 550 tonnányi aszfalt, az használhatatlan. Tehát ugye szegények most ott vannak, hogy ez tök jó lett volna, és hogy tök olcsó, hogy meg lehetett volna vásárolni, és akkor lehetett volna, tudjátok, hogy tényleg az útfelújítás.
1: Az minden, mekkora rossz érzés lehet, amikor már pont egy centivel előtt.
0: Örültek szegények, hogy érted,
1: megvan.
0: És akkor már itt azért itt a lakossági bejelentésre és hasonlókra, és úgyhogy most ott van kvázi, és vár ez a 550 tonnányi történet, hogy akkor ez valamerre megmozduljon. Úgyhogy Kádár Ferenc polgármester fölhívtuk, mert hogy itt azért olvastam kommenteket is, hogy akkor most itt kinek mi a hatásköre, meg hogy mi, hogy, miért, és miért nem lép az önkormányzat például. Úgyhogy a Ferenccel azért beszélgetünk erről is, hogy akkor tisztázzuk akár mondjuk a lakosok felé, hogy mi az a jogkör, amivel mondjuk az önkormányzat tud élni, most a Magyar Közútnál hol pattog a labda, környezetvédelmi hatóságoknál pattog a labda, úgyhogy átbeszéljük ezt az egészet a polgármesterrel. Hello Ferenc, jó reggelt!
2: Üdvözlöm a tiszteletben jó hallgatókat, meg önöket is.
0: Jó reggelt, reggelt. Hello, akkor kezdjük is tényleg polgármester úr, és akkor induljunk ki onnan, hogy akkor a kvázi ugye most hozta ki az átlátszó ezt a történetet, ugyanakkor azért ez egy ilyen márciusban indult történet volt, ugye? Kb.
2: Hát igen, mert 2026 március végén, március vége felé kezdték el a 2106-os útnak a felújítását. Hát ugye ez egy nagyon régen várt útfelújítási beruházás. Ezt a beruházást, és ez Verseg és Vác közötti főút, a 2106-os út, és ennek a felújítását ugye Csővárig megcsinálták, és a 2022-ben kitört háború miatt megállították ezt a beruházást. Az idén ide elkezdődött ennek az útnak a 2,1 kilométeren Penz belterületén a felújítása, aminek nagyon-nagyon örültünk. És akkor ugye a felújítás során, tehát hogyha már itt Penzen felújítanak, és ugye ezen az útszakaszon, a Kossuth úti útszakaszon, ez az útkereszteződéstől Acsa irányában ott kezdték a felmarást, és azzal a kéréssel fordultunk a KPN felé, hogy ha lehetne, mi nagyon szívesen vásárolnánk ebből a mart aszfaltból, hiszen a sok utcánk van szilárd aszfalt útburkolat nélkül, és ugye ez nagyon jó lett volna nekünk, ez a mart aszfalt.
0: Hogyne, ugye ez, tényleg mondtuk a hallgatóknak is, hogy ez az alapanyag, ez kvázi arany a tér a településeknek, nagyon-nagyon fontos számukra. Igen, bocsánat, csak zárójel bezárva vagyok, akkor érezzék a hallgatók, hogy ez tényleg egy, erre minden önkormányzat, hogyha van neki büdzséje rá, akkor ugrik, mert ez tényleg egy fontos dolog. Igen, zárójel bezárva tényleg.
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ugye akkor az önkormányzat, a képviselő testület azt a döntést hozta, hogy igen, hogyha lesz rá lehetőség, akkor ezt az aszfaltot, ezt a mart aszfaltot mi nagyon szívesen megvásároljuk. És akkor ugye utána kezdődtek a bonyodalmak, hiszen a felmarás után, tehát az aszfalt felmarás után, de ez egyébként egy 1980-ban lerakott aszfalt burkolatról beszéltünk.
0: Mondtam én, hogy a maradék, mondtam Nóri, hogy ki tudja még mi minden van ország szerte is a régi rendszer maradványában. Igen.
2: Tehát 1980-as beruházásról beszélünk, ami ugye lehetett azért az úttesten látni ilyen csillogós dolgokat, illetve a fénycsőnek a két végét, ugye ezekből a fénycső két végeit.
0: Olyan kis fényfoglalatokat lehetett látni. Aha.
2: Igen, igen, azokat lehetett magában az aszfaltba is látni, de ugye mi laikusként, vagy nem csak bárki, aki végigment az úton, ugye használták a lakosok 40 évig, és ugye most fölmarták, és akkor ugye lakossági bejelentésre, mert ugye a KPM vármegyei kirendeltsége az megcsinálta a vizsgálatot, és vizsgálatot készítettek erről a mart aszfaltól, tehát úgy vásároltuk volna meg, hogy rendesen a KPM által kiállított.
0: Tehát, hogy úgy készítésre való, tehát, hogy gyakorlatilag alkalmas ez a mart aszfalt, tehát, hogy olyan a fizikai tulajdonságai alapján adták azt, hogy akkor ez út bal vagy útként építhető, és nem nézték meg, hogy mi van még pluszban benne, gondolom. Igen?
2: Igen, igen. És akkor lakossági bejelentésre, tehát ugye a lakosság számunkra, a Penszközség önkormányzatának, és nekem személy szerint is nagyon fontosak a lakossági visszajelzések. És lakossági visszajelzésre, hogy ugyan nem tetszett a lakosoknak, ugye, hogy látták ezt a csillogó és fejeket maga a mart aszfaltba, és azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy csináltassunk egy laborvizsgálatot, annak tükrében, hogy nincs-e valami nehéz fém tartalom benne, vagy nem lövünk mellé azzal, hogy mit tudom én, ezt ugye önkormányzati utakra felhasználjuk. És természetesen a lakos, nekünk az nagyon fontos a lakosok érdeke, fontos a lakosok egészsége, és ezzel megcsináltuk a vizsgálatot. És maga a vizsgálat, ugye amit megkaptunk, a vizsgálat eredménye pozitív lett, ami azt jelentette, hogy valamit kimutattak benne, idegen anyagot, és akkor azonnal ezt jeleztük a környezetvédelmi és természetvédelmi hulladékgazdálkodási főosztály felé, illetve a KPM felé, és Magyar Közút Nonprofit ZRT társaság felé, és természetesen a vásárlási szándékunktól is elálltunk azonnal.
0: És akkor öntől kezdve ott pattog a labda a hatóságnál, meg a Magyar Közútnál? Csak hogy ugye azt mondjuk a hallgatónak is, hogy azért beszélgettem én előtte a Ferenccel, hogy most ott van ez az 550 tonnányi mart aszfalt a település határában, és akkor azzal...
1: De hol? Az valahova le van téve?
0: Az le van téve, ugye, Ferenc?
2: Igen, egy majorba van letéve, tehát egy majorba van letéve, és az a major a magyar állam tulajdona, az a terület, és oda van ledeponálva, és Isten igazából a hatóságnál van az állásfoglalás, illetve a hatóságnak az iránymutatását várja mindenki, mert ugye a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálytól várják az iránymutatást, mert ugye egy mintavételezésnek is megvan a protokollja. Tehát nem úgy van, hogy ugye egy mintavételezés milyen protokoll szerint van, és milyen protokoll szerint tudjuk elfogadni. Tehát erre megvannak a hatósági mintavételezési protokollok, nyilván. És azt szerint fognak eljárni, megismételni a mintavételezést, és a hatóság kiadja a társaság felé, hogy mi a teendő ezzel az aszfalttal. Tehát itt van most, itt tart ez az ügy.
1: Tehát itt hátra kellett dőlni, megvárni, hogy mit döntenek.
0: Csak ugye azért tartanom fontosnak azt tényleg, hogy a polgármester úr beszélgessünk, mert ugyentől kezdve nagyon most nem tud lépni Penc idézőjelesen, mert ugyentől kezdve a közúti állami területen lévő helyen van, várják még az eredményeket, innentől kezdve majd gondolom felszólítják, hogy a közút tegyen vele valamit, tehát kvázi most ott vagyunk, hogy akkor várnak a penciek, hogy itt valami történjen. Ugye, polgármester úr, nagyjából akkor itt tartunk. Igen.
2: Pontosan. Tehát nem az enyém az aszfalt, nem Penc Penszkőség önkormányzatáé. Nem Penszkőség önkormányzatáé az adott terület. Azon kívül, mivel hogy hatósági ellenőrzés és hatósági eljárás folyik ebben az ügyben, tehát Penszkőség önkormányzata sem tud, mint megvárni a hatóságnak az ellenőrzés lefolytatásáról és iránymutatást az ellenőrzés részéről. Okay. Hogy csináljuk, hogyan tovább. De még egyszer jelzem, hogy akkor sem a község fog ebben lépni, hanem a Magyar Közút Non-Profit ZRT.
0: Így van, tehát ugye, hogy nem nekem mondjuk kifizetni ennek az óriási iszonyat tömegnek mondjuk az elszállítatását, mert ez aki tudja, hogy mekkora költség lesz. Tehát, oké, Ferenc, köszönjük szépen, tiszta, és akkor hát reméljük, hogy minél előbb a labda nem csak pattogni fog a Magyar Közútnál, hanem akkor legyen. Itt gól lesz, és akkor megoldás lesz belőle. Polgármester úr, köszönjük szépen az infókat a helyzettel kapcsolatban.
2: Minden jót kívánok mindenkinek!
0: Köszönjük minden szépen, jót. Minden jót, minden jót! Na hát így állunk, Pence, kedves hallgatók! Igen, szomorú, hogy mondom, mi minden lehet még?
1: Fú, ki van abba beledarálva?
0: Bárhol, hát.
1: Bármi lehet.
0: Ki tudja? Na, jóval jönnek a hírek, hogyha maradjatok továbbra is velünk. Bárkinek bármi, tudjátok, elérhettek minket nagyon sok módon. A legegyszerűbb ugye a 0630 566 22 62.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
5: Ötödik alkalommal nevez Dunakesz

0: sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a Zöld Irodát működtetik. A képviselőtestület döntése értelmében két új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszerválságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Katonákat és felszereléseket küld a franciaországi erdőtüzek megfékezésén dolgozó egységek támogatására Belgium. A beszámoló szerint a lánglovagoknak szánt eszközökkel megrakott Airbus, valamint két a feladatra átalakított helikopter és 8 katona mellett vízszállító tartálykocsik is útnak indulnak a Franciaországban pusztító katasztrófa térségébe. Mindeközben Spanyolországban 10 aktív góc elfolytásával küzdenek a szakemberek. A helyzet miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik jelenleg. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát.
1: Időjárás.
0: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagy.

0: Megtudtunk mindent a Pencen lévő higgannyal és üveggel szennyezett, felmart aszfaltról az előzőekben, mert hogy Kádár Ferenc polgármester elmondta, hogy hol állnak most, és mint állnak most, és ugye azt mondtuk az előbb is, meg itt Dalok alatt is, még itt a Nórival, hogy tényleg ez csak egy, ami így felbukkan, és ez a 80-as években megtették le. Tehát
1: egyébként
0: korábbról mi
1: ez engem meglepett, én nem gondoltam, hogy ennyire régi történetről van szó.
0: Most ha tudnánk gyorsan intézkedni, de nem tudunk, mert ugye kell külön e-mailt küldeni föl a közútnak, hogy ezért, hogy meg tudjuk szólaltatni mondjuk itt mi a régiumban, Nógrád vármegyében, ugye Lehel Zoltán igazgatott, akkor megkezdheti, hogy akkor a régi időkben mi ez bevett szokás volt, hogy akkor bedaráljuk a fénycsöveket, vagy hogy ez így nem tudom, tartosságot, vagy állagot tud növelni, vagy mit érted?
1: Vagy
0: hogy miért rakod bele?
1: Hát mert hogy hova tedd, és szerintem ennyi, ez
0: hogy
1: én
0: akkor
1: ezt
0: megoldották annó okosban, hogy akkor figyeljek pártársak, több társak.
1: Én azt gondolom, mint ahogy ugye a teraszodba beledobálod az összes építési törmelékedet, és akkor legalábbis mi.
0: Ugye? És akkor legyen egy alap, és akkor
1: igen.
0: Ez lehet, hogy ezt valahogy így bedolgozom.
1: És lehet, hogy akkor még nem volt ennyire, hogy veszélyes hulladék, meg nem tudom én.
0: Hát, ami itt a kerámia alatt is történik.
1: Na, hát ezért mondom, hogy akkor még nem volt ennyire kompakt szabályzása ennek, és akkor most olyan nagyon az is lehet, hogy hibásokat nem nagyon fognak találni ilyen formán, mert akkoriban ez még nem úgy működött.
0: Igen. Darálbe Józsi, hoztunk ide 40 ezer fénycsövet, bedaráljuk ebbe a 550 tonna
1: aszfaltba. És ne legyen igazam, ne úgy szóljon ez, hogy darálbe Józsit.
0: Igen. És akkor Józsi bele darálva, vagyis bedaráltatva Józsi által a fénycső, és innentől kezdve azért ebben a lévi higgadja meg nem foglalkoztak, mert minek azt.
1: Igen. Volt attól nagyobb is.
0: Eltüntette a titkár, azt mondta a pártitkár, vagy azért bizottság titkára, jó van, akkor a hónap dolgozója megvan, mert hogy Józsi elintézte azt, hogy be van rakva a fénycsószt.
1: Mert a valaki meg egyébként munkakerülő volt, és akkor azt
0: megoldottak. Úgyhogy mennyi ilyen lehet, neki tudja.
1: Figyelj, nem tudom, hogy akarjuk-e.
0: Nem. De még inkább mindig ez, mint hogy az best porozzon a Penc utcáim. Tehát, hogy ugye?
1: Tehát én is mondanám így a penciéknek, hogy értem, és igazuk van, és egy higany szennyezés előfordulhat ezeknél a fénycsöveknél, de higgyék el, hogy ilyen mennyiségben nem zárt
0: nem
1: téren
0: lesz 40 év múlva ez miatt tumorodtak.
1: De szinte biztos, hogy emiatt nem.
0: Igen. Jó, ezt mondom, de most akkor tényleg zárásként ugye azt mondta a Ferenc, hogy akkor most a közútnál pattog labda, tehát még lesem, azt még nekem előtte mondtam, amikor külön beszélgettünk, hogy még lesen takarhatják hozzá, nem érhet meg az egész, ezért ne
1: nem ott ki. Nem, pont ezért, mert ez, veszélyes ez, hulladék.
0: És ez nem az ő tulajdonokban van, tehát nem tettek semmit, várni kell, hogy akkor elő a állami tulajdonban lévő majorságról akkor eltűnjen ez. Úgyhogy ennyi most egyelőre a Penci Mart aszfalt története.

0: baby.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
12: Nem vagy normális.
11: Ez az egész egyfajta újjászületés.
4: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
13: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Besztercebánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Besztercebánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, nyilatkozott. Elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
0: Időjárás.
9: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
14: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
16: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
19: És most indítjuk a napot. Start menü.
20: Start menü.
19: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megapon.
18: Nagyot szól.
21: 9 óra múlt, 3 perccel. Megyünk bele a délelőttbe, jó rádiózást. Mi van? Mi van?
22: Ádám, veled rohan az idő.
21: Ugye?
22: Igen.
21: Igen, mert most ezek a témák olyanok voltak, amik így...
22: Érdekes volt, pörögtek.
21: Megbeszélni kellett róla, és igen, fontosak voltak. Na, jó van. Igen, elmúlt 9, ezek voltak a hírek, úgyhogy a dalokkal megyünk tovább, meg persze veletek remélhetőleg, és hát nem mellesleg Varga Bíró Tamással, mert hogy a Kék Halállal készül, maradjatok velünk egy pár dal, és ő van már itt a stúdióban.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 95.7, 91.9 ezen a két frekvencián, plusz a megafonfm.hu-n tudjátok elcsípni a kék halált, mert hogy az következik, Varga Bíró Tamás a stúdióban, jó reggel.
1: Azt a mindenit, mennyi helyen. Na, nagyon sok helyen vagyunk, jó reggelt neked és a kedves rádióhallgatóknak, illetve online.
0: Igen.
1: Online, akár melyik keresőbe beírod, vagy a saját, és akkor bárhol
0: innen is,
1: lehet.
0: Innen is üdv Pehe Janinak, mert János mindig jelzi, hogy elmegy a streamünk, egyből ír.
1: Wow.
0: És akkor tudunk szólt technikusnak, hogy akkor János szólt, hogy elment a stream, mert ő streamer szokott minket hallgatni.
1: Igen, igen, nagyon jó. Én is egyébként, amikor olyan helyen vagyok, hogy nem fogható
0: a
1: széles sávon.
0: A visegrádi bobosok meg csak azért hallgatnak minket a moppájánál, mert csak minket lehet. Úgyhogy üdv a visegrádi bobosoknak, szevasztok.
1: Nagyon jó. Istenem.
0: Na, jól vagyok.
1: Jaden Smith, amerikai rapper. Megvan? Jaden Smith.
0: Nem, nincs.
1: Annyira nem lényeg, hát Amerikában úgy teremnek a rapperek, mint itt a betyárok.
0: Jó, meg ott mindenki Smith, tehát mindenki meg Jesus, Mexikóban mindenki Smith.
1: Igen, Mr. Smith.
0: Igen.
1: Mr. és Mrs. Smith, ugye van is egy ilyen.
0: Meg ugye
1: a... Jolán Angélával, meg a Jézével.
0: Igen, meg az ötvös csepébe volt egy a My Name is Mr. Smith.
1: Igen. Na, ez a Jaden Smith nevű amerikai rapper nyitott egy éttermet, ahol ingyen kapsz enni.
0: Az jó.
1: Az jó. Ugye?
0: De hogy nincs, hogy ingyen.
1: Mármint, ha nincs pénzedre.
0: Aha.
1: Mert amúgy fizetned kell, sőt az árba egyébként, ami egyébként konszolidált az ár, de bele van építve a mások megsegítése.
0: Ez pont olyan, bocsánat, szabad neveled, ti vagytok Olaszországba járósak, hogy olaszoknál hagyomány, hogy
1: fizetsz egy presszót,
0: igen, és akkor bejön, és
1: Café normale.
0: És akkor van neki, és akkor bemész, és akkor nem kell neki mondani azt, hogy akkor, hanem igen. Akkor kivesz valami kis, és akkor adják neki, mert fizetve van igen. Más által.
1: Igen.
0: És akkor nincsen megszégyenülés, hanem az, hogy ez egy ilyen elfogadott gesztus.
1: Ez pontosan így van, és akkor így rászokik a hajléktalan, hogy egy bizonyos helyre járjon, ami azért jó egyébként, mert ott tényleg fizetik ezt a rászorulókávét, és egy idő után ugye ez már automatizmussá válik. Tehát nem az van, hogy na, jön a hajléktalan, és akkor viszi az ingyen kávét, igen. Hanem már a nevét tudják, már megkérdezik, hogy komesztá, és akkor...
0: Komesztá Tamás!
1: Igen. Hát én ott szeretnék hajléktalan lenni egyébként.
0: Hát igen,
1: Jó fele haladok.
0: Jó fele haladok.
1: Tehát olasz hajléktalan még lehetek.
0: Megyünk ott arra, a Trevik utcai kis aurós centeket ott össze, ezt nem lehet ott.
1: Hú, hát lehet, csak elvisz a rendőr.
0: Elvisz a rendőr.
1: Aj, azonnal elvisz. Tehát térfigyelő kamerák, minden. Miért láttam? Ijaj, térfigyelő kamera. Megjelent az új mobil.
0: Milyen mobil?
1: Olyan mobil, tesó, hogy ugye képzelj el egy mobilt.
0: Igen.
1: Na, picit vastagabb, nem sokkal vastagabb, mint egy átlag mobil,
0: igen.
1: De megnyomsz az oldalán egy gombot, így kitartod így előrefele, az kijön belőle egy drón.
0: Nem mondod.
1: Egy ilyen kis
0: darázsméretű.
1: Egy ilyen kis 3x3 centis, aha. Vagy mit tudom, 2x2 centis, kijön,
0: és így,
1: csinál rólad légi felvételeket, ha akarod, fotóz, videós, stb. Sőt, és na, ez a nagy dolog, mondjuk megtámadnak, kilövöd, azonnal hívja őzét, a 911-et, azonnal rendszámról, arcról, mindenről csinálizi, és elmegy a rendőrségre.
0: És hogy leszáll. Te leszáll itt a Deák út a sarkán,
1: leszáll.
0: Becsönget, igen. Hogy hello, itt vagyunk.
1: Vagyis a rendőrnek a vállán, így rátszáll a rendőr vállára, a te,
0: tubi,
1: ez
0: tubi,
1: nagyon
0: tubi,
1: jó.
0: Tubi, igen.
1: Ne, ijesztő.
0: Az már.
1: Ez még mindig ijesztő, de jó.
0: Igen. Na, jó, visszatérve.
1: Visszatérve, szóval, hogy az étterem rendkívül sikeres, és nagyon jól prosperál.
0: Elhiszem.
1: Az emberek, mint 56-ban a becsületkassa, a körúton.
0: Igen.
1: Hogy
0: abban nem vett ki senki.
1: Nem, tettek bele, nem vett ki senki.
0: Igen.
1: Tehát ez egy csodálatos dolog, hogyha az emberi altruizmusban hiszünk, azaz az együttérzésben, az együtt gondolkodásban, ha nagyon sokan elkezdünk egyszer csak hinni, akkor megjelenik.
0: Jó ez, mert szerintem azért ez még szerintem nekünk nagyon sokat kell szociálisan, pszichésen is fejlődni, mint egyébként ezeknek az amerikaiaknak. Mert arra gondolok, hogy ez jól van csomagolva, ez jól működik, vagy akár az olaszoknál, akkor ez menő, ez fancy. Ez az egész történet.
1: Ez fancy, itt és pedig a jó ugye az van, fancy.
0: Igen, itt pedig ugye az van, hogy a szegény mahó dolgán túl, például szegény idézőjelben, senki más nem rak bele az ételdobozba balassa gyarmaton.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy értitek a különbséget, vagy a hasonlóságot a két ügy között, jó, hogy...
1: A magyar társadalom jelenleg ott tart, hogy még bocsánatot kérni sem tudunk, egymástól, illetve, és ez már nagyon szomorú, ha mégis megtörténik, nem tudjuk elfogadni a bocsánatkérést.
0: Igen.
1: És ami még szomorúbb, mert ugye az elfogadás az egy dolog, de nem bocsájtunk meg.
0: Igen.
1: Soha senkinek.
0: Tehát, hogy ezen még lehetne nálunk is, hogy fejleszteni.
1: Nem, ezen
0: tehát,
1: kell.
0: Igen, meg azt ezen mondom, kell. Ez a csomagolása ennek az étteremnek is, vagy annak igen. a normál presszónak az olaszoknál, igen. hogy, hogy ez egy már, és ez tök jó, mert akkor te reggel elmentél, egy presszót fizetve hajléktalannak, és kaja fizetve
1: tudod,
0: valakinek, hogy mára kész.
1: Igen. Tehát vannak azok az igazodási pontok a napodban, ahol nem érhet meglepetés. Tehát kedves hallgatók, hát szedjük össze magunkat. Tehát évek kérdése, de lehet, hogy már csak hónapok kérdése, hogy az a mocsadék UFO leszáll július 4-én a Fehérház kertjébe, és akkor rájövünk, hogy egyrészt nem vagyunk egyedül, másrészt, hogy meg vagyunk támadva, és akkor egymásra leszünk szorulva mi emberek, és mormoták, és kacsacsörű emlősök, és zsiráfok, polipok. És mindenki, polipok, hát igen. ne szórakozzál.
0: Igen, ez tanúságos.
1: Na jól van, Kínában a legismertebb külföldi költő.
0: Tudja, nem kínai. Ja, külföldi, bocsánat.
1: Úr Isten.
0: Várjál, legismertebb tehát külföldi költő.
1: Kínában a legismertebb külföldi költő, benne van a tananyagban, tehát a általános tananyagban. Ötödikesek már legalább egy versét, vagy kettőt ismerik. Ha már hatodikos kérdezel, kívülről el is mondja. A szabadság szerelem. E kettő kell.
0: Nem mondod.
1: Kínában a legismertebb külföldi költő Petőfi Sándor.
0: Ez biztos, hogy a szovjetek miatt volt szerintem.
1: Egészen biztos, hogy lehet neki valami ilyen vonulata, viszont hogyha megnézzük a Petőfi életét, ugye, hogy egy költő, aki előtte színész volt, és úgy halt meg, mint katona, nemzetőr, életét adta a hazáért. És ráadásul ugye jó verseket írt, akkor ez így azért a kínai néplélekkel is találkozik.
0: Pláne az
1: hát a hősök,
0: hát
1: ugye?
0: Igen, pláne ahogy kis sajátított itt a Komcsi brigád igen, 40 éven keresztül.
1: Igen, jó, ugye, hát József Attilát is kommunista jó, költőnek tartották, igen. és soha nem volt az.
0: Meg Dózsa, mindegy,
1: persze.
0: igen.
1: József Attila gyönyörű, szép verset írt a Bús magyar éneke, a Trianonról.
0: Hát tudom. Tehát,
1: gyönyörű szép
0: esetét. Pont ugye a Mező Gabinak volt a friss könyve, a Kiterítenek úgyis. És ugye erről beszéltünk pont a könyvtárban egy pár nappal ezelőtt a Gáborral, amire reméltél el, mert csög vagy.
1: Igen, mindegy, az vagyok, tényleg az vagyok.
0: Hogy igen, persze ott mindenki magáival akarta tenni.
1: Abszolút, de az összes, tehát Einstein voltak mindenkit, ugye Adinak elfelejtették még a vérbaját is, őt is nagy szocialista költő. Ugye, éljön a zavarod, éljön a társaink. Tehát, hogy igen, ilyenek történtek, de most azért nézzük Jo Nagai nevű emberkét, aki egy japán általános iskolás kisfiú. Kínából eljutottunk Japánba, nem túl messze, ugye a mandzsúriai háborúkban azért nem voltak túlságosan barátok, szerintem most sem azok, de ez a Nagai nevű általános iskolás kisfiú, 8-os egyébként, nagy tettet vitt véghez, sikerült neki bebizonyítania, hogy a lepkék taníthatók. Ez sikerült. Valószínűleg valami általános iskolai feladat volt ez, tudod, ilyen tech feladat.
0: Vagy
1: ilyen,
0: azt mondtad, hogy tudod, a pillangó hatásban mondják azt, hogy amikor egy pillangó meglepett a száját Japánban,
1: igen.
0: Akkor Amerikában tornádó lehet, hogy innen
1: na most akkor kérem szépen, de ennek a kutatásait olyan, mivel olyan széles körülök voltak, hát Japán, hát most érted,
0: persze.
1: Nem egy lepkét vizsgált, meg mit tudom én, hanem rengeteget, annyira széleskörű volt ez a kutatás, hogy azt mondták, hogy ezt el kell fogadnunk. Ellenőrizték, igazak voltak az adatok, rendes tudományos értekezést írtak róla rendes tudósok, megemlítve, hogy ez a Nagainak az ötlete, levendula illatot tett a hernyók közé, ezt pedig kellemetlen ingerekkel párosította, tehát Pavlovi volt ez. Miután a hernyók bebábozódtak, majd lepkék lettek, berakta őket egy Y alakú edénybe. Alul volt az Y szára, ott mentek be a lepkék, képzeljük el, hogy van egy Y alakú, az Y bal oldalában van levendula, a jobb oldalában meg semmi. És a lepkék mindig elkerülték a levendulásat. Mindig a semmi felé mentek, ez már csak azért is szenzációs, mert hogyha valaki rendszeres kék halál hallgató, akkor visszaemlékszik arra, amit mondtam, hogy a hernyó, nem a hernyó bábozód, a hernyó bebábozódik, de nem a hernyóból lesz pillangó, mert a hernyó a bábban eloszlik, elolvad, és újra formálja a szerkezetét ez a dolog, és úgy lesz belőle pillangó. Tehát ez sejtmemória, mint egy venom. Tehát ez nyugodtan ilyen sejtemlékről beszélhetünk ebben az ügyben. Innen is csókoltatjuk a japán általános iskolásokat.
0: Jó, folytassuk ezzel holnap.
1: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Besztercebánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Besztercebánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Van miből kopjon! Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga.
2: Időjárás.
4: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
2: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passions. Passions.
1: Eljött a búcsú ideje, nézzük a számmisztikát, mert ugye 2531. startmenü volt ez.
2: 11. Az végül jó? Is az összességében, ha összeadott 11, ha jól számoltam, 11 mesterszám. Jó.
1: Az miért mesterszám?
2: Hát, jó, hosszú most nem meg megyek vele.
1: Jó van, de elfogadom, hogy mesterszám.
2: Igen, jó.
1: Jó, oké, rendben. Köszönjük szépen mindent mindenkinek, tényleg. A reggeli beszélgetést is egyrészt Kádár Ferencnek, Benc polgármesterének, illetve Konyú Juditnak, Varsány polgármester asszonyának.
2: Tényleg ilyen polgármesteres beszélgetésünk volt ma.
1: Egy ilyen napunk volt, ezek így összejöttek, így van, úgyhogy a passziánsz van, tehát a napi útra való üzenettel szolgálunk, és ha már a vidékkel foglalkoztunk, ugye itt ilyen-olyan témákat illetően, akkor egy ilyen kis közmondást talált itt a Nóri, úgyhogy ezzel búcsúzunk.
2: Szép vidék sás nélkül nincsen, hegyvidék forrás nélkül nincsen.
1: Ennyi, gyerekek, kész. Kell lennél több?
2: Itt vagyunk.
1: Nem, úgyhogy jövünk holnap péntek van. Ha péntek, akkor programajánlós péntek, reméljük, úgyhogy majd programokat ajánlunk nektek. De addig is legyetek velünk, jön Reni a hírek után, és akkor reggel találkozunk. Nagy taps mindenkinek!
2: Szép napot nektek!
1: Szevasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
3: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
6: 5. alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járta a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. A képviselőtestület döntése értelmében 2 új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, Elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Katonákat és felszereléseket küld a franciaországi erdőtüzek megfékezésén dolgozó egységek támogatására Belgium. A beszámoló szerint a lánglovagoknak szánt eszközökkel megrakott Airbus, valamint két a feladatra átalakított helikopter és 8 katona mellett vízszállító tartálykocsik is útnak indulnak a Franciaországban pusztító katasztrófa térségébe. Mindeközben Spanyolországban 10 aktív góc elfolytásával küzdenek a szakemberek. A helyzet miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik jelenleg. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát.
3: Időjárás.
6: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
3: Közlekedés.
6: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
0: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei, ez a Megafon, kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mai naptól, egészen augusztus 4-éig kitart. Óvatosan a nagy hőségben, és ne feledjék el a folyadékfogyasztást. Most pedig már is kezdjük a kirakatot egy jó kis slágerrel. Érkezik Wolf Katitól, Nagy Ferótól és Spigiboytól a gyerek kislány gyere itt a kirakat. Van 10 után.

Receptrovattal megyünk tovább a kirakatban, klasszikus és népszerű, ez nem más, mint a risotto alla milanese, avagy a sáfrányos risotto. A krémes állag titka a folyamatos kevergetés és a forró alaplé fokozatos adagolása. Nézzük a hozzávalókat. 320 g carnaroli rizs, egy darab kis fej vörös hagyma finomra vágva, 1 liter forró húsleves vagy zöldség alaplé, 150 ml száraz fehérbor, 50 g vaj, 50 g parmezán sajt reszelve, 1 csipet sáfrány és 2 evőkanál olívaolaj, valamint ízlés szerint só és bors. Hevítsük fel az olívaolajat egy mély serpenyőben, tároljuk üvegesre a hagymát, majd adjuk hozzá a rizst, pirítsuk 1-2 percig, amíg a szemek széle áttetszővé válik. Ezek után öntsük hozzá a fehérbort, kevergessük, amíg teljesen elpárolog. Majd öntsük hozzá az 1 mérőkanál forró alaplevet, folyamatosan kevergessük, alacsony vagy közepes lángon. Ha a rizs beszívta a folyadékot, jöhet a következő merőkanál, ezt ismételjük körülbelül 15 percig. A főzés felénél öntsük hozzá a sáfrányos folyadékot, majd vegyük le a tűzről, amikor a rizs még enyhén al dente, azaz fogkemény. Keverjük hozzá a hideg vajat és a reszelt sajtot. Végül pihentessük, lefedve hagyjuk állni 2 percig tálalás előtt. Ez volt a risotto alla milanese, avagy a sáfrányos risotto receptje.

A Mágos Lágerek között névnapos rovattal megyünk tovább. Kedves Juditok és Xéniák, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek! Héber eredetű név a Judit, Júdából származó nő. Görög eredetű női név a Xénia, jelentése vendég, vendégszerető. Kedves ünnepeltek, kedves névnaposok és természetesen a születésnaposoknak is szól a következő dal. Nagyon szép napot kívánok Önöknek!

Nem sokára ebédidő jön a menüajánló a kirakatban, Balassa gyarmat, Schweik vendéglő. A mai ebéd hagymakrémleves krutonnal, csontleves, káposztás capacska, aszalcilvával töltött karaj, jázmin rizssel. Várják Önöket Széchenyben is, a Bársony vendéglőben a mai ajánlat palócgulyás, rizs felfújt baracklekvárral, négy sajtos, sonkás penne. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, illetve kitartást kívánok mindenkinek a hőségben.

0: selfish. Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
8: Nem vagy normális.
7: Ez az egész egyfajta újjászületés.
9: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
10: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
11: Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni küzdelemben az élő környezetért felelős miniszter, miután az ország háromnegyedében súlyossá vált már a vízhiány. Gajdos László a közösségi oldalán jelentette be, a legmagasabb fokozatú riadót léptették életbe a vízügyi ágazatban. Tájékoztatása szerint a döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. A tárcavezető hozzátette, a rendkívüli intézkedés elrendelése azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország területének 74%-án ebben a szolgálati rendben végzik a szárazság elleni munkát. A szlovákiai önkormányzatokat célzó csalások száma az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt. A bűnözők pedig egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni a település vezetőket nagy összegű átutalásokra. Erről írt az újszó.com felvidéki hírportál. A csalók rendszerint arra hivatkoznak, hogy az önkormányzat pénzét veszély fenyegeti, ezért azt biztonságos számlára kell átutalni. Nem csak polgármestereket, hanem városi és községi cégek vezetőit is megkeresik. Különösen veszélyeztetettek a kisebb falvak, ahol a hivatal teljes adminisztrációja gyakran egyetlen emberre vagy csak néhány alkalmazottra hárul. Nem mindennapi kincsre bukkant egy angol nő egy Oxford síri bolha piacon, adta hírül az Index. A hölgy szeme megakadt egy gyűrűn, ami annyira megtetszett neki, hogy nem is sajnálta kiadni érte az 5 fontot. Akkor még fogalma sem volt róla, milyen különleges darabot szerzett meg. Később egy ékszer bemutatón vizsgáltatta meg egy szakértővel a tárgyat. Teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy az ékszer mintegy 3000-szer többet ér, mint amennyit eredetileg fizetett érte, köszönhetően a benne található értékes drága kőnek. A gyűrűben ugyanis egy 3 karátos, természetes gyémánt található, amelyet 18 karátos arany foglalatba helyeztek.
8: Időjárás.
11: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
13: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, a programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

horoszkóp rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Kezdjük a kossal. Ma is igen beszédes kedvében lesz, aminek köszönhetően sokan keresni is fogják az ön társaságát, elsősorban azok, akik szeretnék kiönteni a szívüket. Kedves Bika nem szereti, ha sürgetik, mert szereti a saját tempójában intézni a dolgokat, ám van, amikor muszáj lenne felpörgetni az eseményeket, így van ez ma is, mert ha nem így tesz, könnyen kieshet valamilyen rostán. Ami az ikreket illeti, eljött a szerelem ideje az ön számára is, ám minden csak akkor fog megtörténni, ha ön végre összeszedi a bátorságát és tesz is valamit a kibontakozás érdekében. Kedves rák, valaki talán éppen egy feljebb valója iránt erős vonzalmat érezhet, ám ön is pontosan tudja, hogy ez illúzió, hiszen az illetőnek már komoly kapcsolata lehet. Kedves oroszlán, el kellene gondolkodnia azon, hogy mi és hogyan változtatta meg a véleményét bizonyos ismerőseiről. Ha túl sok a negatív fordulat, akkor talán nem ártana magába néznie. Ami a szüzet illeti, nem szívesen hajol meg mások akarata előtt, szereti a maga útját járni. Ma azonban kénytelen lesz engedelmeskedni, és méghozzá nem is a főnöke, hanem egy kollégája vagy a társa akaratának. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

0: vegan pápa egy alkeszer.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, horoszkóp rovat, vajon milyen napot jósolnak a mérlegeknek, szükség lenne egy nagy őszinte elbeszélgetésre valamelyik barátjával vagy a szerelmével, előfordulhat ugyanis, hogy egy kisebb félreértés miatt alakult ki önök között diszonancia, vagy éppen a szerelme nem fogadja el egyik barátját. Kedves Skorpió, olyasmi beártotta magát bele, ami talán túlzás volt az ön részéről, valamilyen titokra is bukkanhatott, amivel most nem tudja, hogy mit kezdjen. Az biztos, hogy a legjobban teszi, hogyha egyenlőre nem veri nagy dobra. Kedves Nyilas, ha valamilyen értekezletre, tárgyalásra kerül a sor ma, akkor biztos lehet afelől, hogy a kis ujjából kirázza az érveket, ma bárkit meggyőzhet, maga mellé állíthat. Ami a bakot illeti, mindig is nagyon diplomatikus tudott lenni, de ma még a szokottnál is jobban meg kellene válogatni a szavait. Az egyik kollégájának túlságosan a lelkébe gázolhat, hogyha túl nyersen fogalmaz. Nézzük, milyen nap már a vízöntőre. Ma szükséges lenne átgondolnia a társ kapcsolatát és a családját érintő kérdéseket. Ha ezt megteszi, akkor utána már tisztább fejjel dönthet a továbbiakról. Végül pedig a halak, jó előre tervezem meg mindent, mert így legalább nem fog lemaradni semmiről. A nyaralás megszervezésében még lenne egy-két elsimítandó teendője, még ma lásson neki. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

Nem sokára ebéd idő jön a menüajánló a kirakatban, Balassa a gyarmat, Schweik vendéglő. A mai ebéd hagymakrémleves krutonnal, csontleves, káposztás capacska, aszalt szilvával töltött karaj, jázmin rizzsel. Várják Önöket Széchenyben is, a Bársony vendéglőben a mai ajánlat palóc gulyás, rizs felfújt baracklekvárral, négy sajtos, sonkás penne. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, illetve kitartást kívánok mindenkinek a hőségben.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
1: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 30-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
4: Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Beszterce-Bánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Beszterce-Bánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Oroszörs Nyitra megyei képviselőt hallják.
5: Még az előző kormányzat idején, a Matovics adminisztráció idején született egy olyan törvény, módosítás, kiegészítés, amely végre lehetővé tette az irányjelző tábláknak a kétnyelvűsítését. Noha nem kötelező érvénnyel, de lehetőségként hagyja ezt meg a törvény az utak fenntartóinak. És ennek volt köszönhető az, hogy először Nagyszombat megyében, bizonyos útszakaszokon, majd Nyitra megyében, és most Beszterce-Bánya megyében is sort tudott keríteni a megye, hogy a saját tulajdonában lévő táblákat már erre a kétnyelvű változatra cserélje. Talán a Beszterce megyei kétnyelvűsítésről még azt érdemes elmondani, hogy Agó Csatilláék, Csúsz Péterék, az ottani csapatunk, illetve az Alispán úr, Juhász Péter, a többiekhez, a többi megyéhez képest, és ebbe bele kell értenem a saját megyémet is, hiszen én Nyitra megyében vagyok képviselő. Leköröztek bennünket, ugyanis itt a teljes kétnyelvűsítést tűzték ki célul. 96 helyszínre kerültek ki ilyen táblák, és a maradék 40 vagy 31 néhány helyszín, ami kimaradt, arra is sor fog kerülni a jövő évben.
4: Ötödik alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járta a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult a Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. Nyíri Mártont, Dunakeszi alpolgármesterét hallják.
2: Elég nagy felkészülés igényel. Ugye nézik többek között a teljes település zöld felület gazdálkodását, illetve különböző kategóriákba lehet pályázni, és ezeknek a kategóriáknak körülbelül 15-20 helyszínét nézik végig, tehát gyakorlatilag egy teljes képet kapnak a településről, amikor végigjárjuk ezeket a helyszíneket, úgyhogy ez történt meg a múlt héten velünk. Most látni kell azt, hogy Dunakeszi tavaly miniszterelnöki különdíjban részesültünk, de több virágos Magyarországért díjunk is van, illetve Pest megyei önkormányzattól is van díjunk, tehát több díjjal rendelkezik Dunakeszi, de nem ezért csináljuk, tehát ez nagyon jó dolog, amikor bennünket elismernek, amikor a mi munkánkat elismerik, és itt azért ki kell emelnem Dunakeszin két embert feltétlenül, az egyik Tóth Eszter főkertész, másik pedig Balázs Szabó Krisztina, akivel közösen csinálják a zöld irodát, mert hogy mi egy külön zöld irodát is létrehoztunk a polgármesteri hivatalon belül, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a professzionális zöld felületkezelést.
4: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Szabó Lászlót, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
6: Én azt gondolom, ha nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida. De ezt úgy kell elképzelni, hogy az alföldi megyékben most is kevésebb volt a mentés, hiszen már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt. És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész őzgidamentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni. Vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is, amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Sikerült 10 fészekalj, földön fészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
4: A képviselőtestület döntése értelmében két új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllőn léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél hazai pályán.
0: Időjárás.
4: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
0: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, indul egy újabb óra, program ajánló következik. Ha péntek délután egy igazán különleges, ráadásul ingyenes zenei programot keresnek, akkor érdemes Bánkra látogatni. Július 31-én, pénteken délután 5 órától a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében a Bánki vízi színpadon rendezik meg a második Fúvós Fészek zenekari tábor záró koncertjét. A táborban egy héten át az ország különböző pontjairól érkezett, fiatal hangszeresek dolgoztak együtt, akik két karmester irányításával szólampróbákon és közös zenekari próbákon készültek a nagy közönség előtt bemutatkozó koncertre. A pénteki előadáson könnyű zenei fúvós zenekari átiratok csendülnek fel, így a közönség ismert dallamokat hallhat egy különleges, lendületes hangszerelésben. A koncert nem csak a tábor résztvevőinek jelent ünnepi lezárást, hanem minden zenekedvelő számára remek kikapcsolódást ígér. A program ingyenesen látogatható, így akár egy családi kirándulással, vagy egy kellemes tóparti sétával is összeköthető. Tehát még egyszer, július 31-én, pénteken délután 5 órától táborzáró fúvó zenekari koncert a Bánki vízi színpadon, a Bánki Nyár 2026 programsorozat részeként. Ha szeretik az élő zenét és szeretnének tehetséges fiatal muzsikusokat hallani, akkor ezt a programot semmiképpen se hagyják ki.

A Mágos Lágerek között névnapos rovattal megyünk tovább. Kedves Juditok és Xéniák, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek! Héber eredetű név a Judit, Júdából származó nő. Görög eredetű női név a Xénia, jelentése vendég, vendégszerető. Kedves ünnepeltek, kedves névnaposok és természetesen a születésnaposoknak is szól a következő dal. Nagyon szép napot kívánok Önöknek!

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, mozi ajánlóval megyünk tovább. Filmajánló rovat érdemes megnézni, a vendég a Francia kastélyban című francia romantikus vígjátékot. A nemrég megözvegyült Andrew Blake elhagyja Londont, hogy visszatérjen arra a franciaországi birtokra, ahol egykor megismerte a feleségét. A boldogabb idők emlékeihez vezető út azonban egyáltalán nem a tervek szerint alakul. Blake kénytelen eljátszani a komornik szerepét, hogy a Beauvilliers birtokon maradhasson. A ház különös úrnőjén, Madame Beauvilliers kívül megismeri Odile-t, a határozott szakácsnőt, a park végében remeteként élő makacs házmestert, Philippe-t és Manon-t, a fiatal takarítónőt. Blake hamarosan rájön, hogy új ismerősei épp olyan elveszettek, mint ő maga. A férfi, aki már semmit sem várt az élettől, új esélyt kap arra, hogy mindent előről kezdjen. Érdemes megnézni ezt a jó kis filmet John Malkovich-sal és Fanny Ardonnal a főszerepben, ez nem más, mint a vendég a francia kastélyban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
12: Nem vagy normális.
11: Ez az egész egyfajta újjászületés.
2: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 13 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni.
16: Hírek.
15: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-as szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllőn léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél, hazai pályán. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni küzdelemben az élő környezetért felelős miniszter, miután az ország háromnegyedében súlyossá vált már a vízhiány. Gajdos László a közösségi oldalán jelentette be, A legmagasabb fokozatú riadót léptették életbe a vízügyi ágazatban. Tájékoztatása szerint a döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66 esetben az ASSAI Index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. A tárcavezető hozzátette, a rendkívül intézkedés elrendelése azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország területének 74%-án ebben a szolgálati rendben végzik a szárazság elleni munkát. Először szállítanak medvéket Romániából külföldre egy franciaországi állatparkba. A 4 nagyvadat a zernyesti menhelyről viszik át nemzetközi együttműködésben. A tájékoztatás szerint a költöztetendő egyedek 2,5 évesek, testvérek. Az utazás előtt elaltatják őket, majd teherautóval érkeznek meg új otthonukba, amely egy 120 hektáros terület több mint 1500 különböző állattal. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy genetikai felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami egyes szakemberek szerint négyszerese, mint az ideális. Nem mindennapi kincsre bukkant egy angol nő egy Oxford síri bolha piacon, adta hírül az Index. A hölgy szeme megakadt egy gyűrűn, ami annyira megtetszett neki, hogy nem is sajnálta kiadni érte az 5 fontot. Akkor még fogalma sem volt róla, milyen különleges darabot szerzett meg. Később egy ékszer bemutatón vizsgáltatta meg egy szakértővel a tárgyat. Teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy az ékszer mintegy 3000-szer többet ér, mint amennyit eredetileg fizetett érte, köszönhetően a benne található értékes drága kőnek. A gyűrűben ugyanis egy 3 karátos, természetes gyémánt található, amelyet 18 karátos arany foglalatba helyeztek. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
3: Időjárás.
15: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
3: Közlekedés.
15: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
12: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a showelemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Pontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

A medvas lágerek között könyvajánló rovattal megyünk tovább. Fejős Éva, Hotel Capri, napfény, azurkék, tenger és szinte felfoghatatlan luxus. Minden adott egy álomnyaraláshoz, vagy talán egy álomélethez. Sára és családja egy mesébe illő világba csöppen, elegáns villa a sziklákon, prosecco, gondtalan pillanatok és Matteo a sármos férfi, aki nem csak a szívét hódítja meg, hanem egy teljesen új életigéretét is felkínálja neki. Az esküvő közeleg, minden tökéletesnek tűnik, de a ragyogó felszín alatt lassan repedések jelennek meg. Egyre több a megmagyarázhatatlan részlet, a furcsa viselkedés és a kimondatlan titok. Sára hamarosan ráébred, hogy nem mindenki az, akinek látszik, és egy olyan történet kellős közepén találja magát, ahol már nem csak a boldogsága, hanem a jövője is veszélybe kerül. A Hotel Capri egyszerre romantikus utazás, izgalmas thriller és fordulatokban gazdag lélektani regény, érdemes beszerezni Fejős Évától.

Hol érdemes hűsölni, például Balassagyarmaton a Madács moziban, és megnézni egy jó kis filmet, már is mondom a mai ajánlatot, ez a kirakat. Délután 2-től Marsupilami, egy családi vígjáték, Toy Story 5, 2-től és 4-től. Pókember vadonatúj nap, 2:30-tól. 2D-ben, 3-tól, 5:30-tól és 8-tól, 3D-ben. Odüsszeia, 6 órától. Argentin történetek, 7:30-től. Halálsíp este 8-tól, illetve 7:30-kor Gáspár Laci legújabb videóklipjének a premierje is, a dalának a premierje is a Madács moziban lesz, érdemes megnézni, utána pedig a Michael című filmet is megnézhetik. Ez a mai ajánlat a moziban, kellemes szórakozást!

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
12: Nem vagy normális.
11: Ez az egész egyfajta újjászületés.
13: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
14: Mesztelen igazság. Az államtitkárasszony félrelép. A Pál utcai fiúk. Kölcsönlakás. István a király. Szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
7: Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni küzdelemben az élő környezetért felelős miniszter, miután az ország háromnegyedében súlyossá vált már a vízhiány. Gajdos László a közösségi oldalán jelentette be, a legmagasabb fokozatú riadót léptették életbe a vízügyi ágazatban. Tájékoztatása szerint a döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. A tárcavezető hozzátette, a rendkívüli intézkedés elrendelése azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország területének 74%-án ebben a szolgálati rendben végzik a szárazság elleni munkát. A szlovákiai önkormányzatokat célzó csalások száma az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt. A bűnözők pedig egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni a település vezetőket nagy összegű átutalásokra. Erről írt az újszó.com felvidéki hírportál. A csalók rendszerint arra hivatkoznak, hogy az önkormányzat pénzét veszély fenyegeti, ezért azt biztonságos számlára kell átutalni. Nem csak polgármestereket, hanem városi és községi cégek vezetőit is megkeresik. Különösen veszélyeztetettek a kisebb falvak, ahol a hivatal teljes adminisztrációja gyakran egyetlen emberre vagy csak néhány alkalmazottra hárul. Nem mindennapi kincsre bukkant egy angol nő egy Oxford síri bolha piacon, adta hírül az Index. A hölgy szeme megakadt egy gyűrűn, ami annyira megtetszett neki, hogy nem is sajnálta kiadni érte az 5 fontot. Akkor még fogalma sem volt róla, milyen különleges darabot szerzett meg. Később egy ékszer bemutatón vizsgáltatta meg egy szakértővel a tárgyat. Teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy az ékszer mintegy 3000-szer többet ér, mint amennyit eredetileg fizetett érte, köszönhetően a benne található értékes drága kőnek. A gyűrűben ugyanis egy 3 karátos, természetes gyémánt található, amelyet 18 karátos arany foglalatba helyeztek.
3: Időjárás.
7: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
8: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
11: Közlekedés.
7: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
12: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, indul egy újabb óra, program ajánló következik. Ha péntek délután egy igazán különleges, ráadásul ingyenes zenei programot keresnek, akkor érdemes Bánkra látogatni. Július 31-én, pénteken délután 5 órától a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében a Bánki Vízi Színpadon rendezik meg a második Fúvós Fészek zenekari tábor záró koncertjét. A táborban egy héten át az ország különböző pontjairól érkezett fiatal hangszeresek dolgoztak együtt, akik 2 karmester irányításával szólampróbákon és közös zenekari próbákon készültek a nagy közönség előtt bemutatkozó koncertre. A pénteki előadáson könnyű zenei fúvós zenekari átiratok csendülnek fel, így a közönség ismert dallamokat hallhat egy különleges, lendületes hangszerelésben. A koncert nem csak a tábor résztvevőinek jelent ünnepi lezárást, hanem minden zenekedvelő számára remek kikapcsolódást ígér. A program ingyenesen látogatható, így akár egy családi kirándulással, vagy egy kellemes tóparti sétával is összeköthető. Tehát még egyszer, július 31-én, pénteken délután 5 órától táborzáró fúvó zenekari koncert a Bánki Vízi Színpadon, a Bánki Nyár 2026 programsorozat részeként. Ha szeretik az élőzenét és szeretnének tehetséges fiatal muzsikusokat hallani, akkor ezt a programot semmiképpen se hagyják ki.

életmód rovat a Kirakatban, a levegő fontosságáról fogunk ma beszélni. Tanulmányok igazolják, hogy a friss levegő pozitívan hat az elmére, és még az éberséget is fokozza. Amikor kimegyünk a friss levegőre, vegyünk jó mély lélegzeteket, hiszen ez üdítőleg hat a testre, a lélekre, valamint az agy működésére és az egészségére, hiszen ilyenkor több oxigén jut a szervezetbe. Amennyiben tehetjük, sétáljunk sokat a természetben, mivel ez nem csak a mentális jólétnek, hanem a kognitív funkcióknak is jót tesz. A friss levegő az immunrendszer erősítésében is aktívan részt vesz. Minél több időt tartózkodunk odakint, annál jobb légzési funkcióval rendelkezünk, és annál erősebb és egészségesebb lesz az immunrendszerünk. Az immunrendszer serkentése azt is jelenti, hogy kisebb esélye lesz a fertőzések és a betegségek kialakulásának. Ha megerősödik az immunrendszer, akkor a tüdőnk is egészségesebb lesz. Hamarosan folytatjuk az életmód rovatot, de előtte zene.

Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább a Megafonban, ez a kirakat életmód rovattal folytatjuk. A friss levegő csökkenti a stressz hormonok szintjét a szervezetben, ami fokozza a hangulatot, és ezzel jelentősen csökkennek a depresszió és a szorongás kellemetlen tünetei. Ha magasabb a kortizol szint a szervezetünkben, akkor a mentális betegségeknek is sokkal nagyobb lesz az esélyük. A természetben töltött idő segít az endorfin hormonok felszabadításában, amelyek boldogságérzetet biztosítanak. A friss levegő az alvásra is nagyon pozitívan hat, hiszen segít ellazulni és fokozza a hangulatot, oxigénnel táplálja az agyat, csökkentve a magas stressz szintet, és ezzel sokkal nyugodtabbak leszünk. A friss levegő csökkenti továbbá a kimerültséget, és még a teljesítményre is pozitív hatást gyakorol. A

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
5: Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikusa mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel. De a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
6: Időjárás.
7: Időjárás.
5: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra Anitával, Boys Don't Cry, ez a slágerének címe. Rédei Reni vagyok, ez pedig a kirakat, a műsor, amiben minden benne van, három után járunk. Anita után jön Lady Gaga, majd a Lion Spell, illetve itt lesz Becky Hill és Sonny Fodera is egy jó kis slágerrel. Tartsanak velem!

élhető olasz városok a mai nagyvilág rovatban. A divat és dizájn fellegvára Milánó, Olaszország kreatív és gazdasági központja tökéletesen egyensúlyban tartja modern szellemiségét és ősi múltját, művészeket, vállalkozókat és globális vállalatokat lát el. Milánó a fenntarthatóság terén is élen jár, ma már nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, leginkább az energiatakarékos épületekkel, valamint a forgalom csökkenését szolgáló autó, robogó és kerékpár megosztó szolgáltatásokkal. A múltban még lehangolt területek manapság a legélénkebb helyek közé tartoznak, ahol ingatlant lehet vásárolni. Milánó valódi közlekedési csomópont is, amely könnyen elérhető Európa vagy a világ bármely pontjáról. Hamarosan folytatjuk tovább Bolzánóval, de előtte zenélünk.

Nem sokára pörögnek tovább a mega slágerek, előtte viszont jön a nagy világrovat folytatása, ahogy ígértem, Bolzánóban járunk. Ha a hűvös hegyi szellő, az alpesi táj, a Dolomitok és az olasz és osztrák kultúra egyedülálló keveréke tökéletes együttállásnak tűnik, akkor nem is kell tovább keresgélni. Dél-Tirol fővárosaként a több mint félmillió lakosú Bolzánó a harmadik legjobb életszínvonalat kínálja Olaszországban, az ország legmagasabb foglalkoztatási arányával dicsekedhet, lakói magas jövedelemmel és komoly megtakarításokkal rendelkeznek. A remekül teljesítő gazdaságnak és a kiváló életkörülményeknek köszönhetően a lakosság száma az elmúlt 70 évben folyamatosan nőtt. Az ingatlanpiac nagyon stabil, a régió gazdaságával és az infrastruktúra fejlődésével együtt szépen nőtt. A helyi ingatlanpiac egyébként erősen szabályozott. Az ingatlanok mintegy 80%-át ahhoz a kötelezettséghez kötik, hogy olyan személy lakja, aki Dél-Tirolban dolgozik, vagy legalább 5 éve ott él. A törvény pozitívan hat a helyi gazdaságra és a társadalmi életre, mert az ingatlanokat lakóhelyenként használják, a szolgáltatások egész évben stabilak és megbízhatóak. Nagyon élhető városról van szó, és nem mellesleg a leggyönyörűbb helyen, a Dolomitok közepén található Bolzánó érdemes megnézni.

0: Önöket, a műsor, amiben ma is minden benne volt, holnap ismét várom Önöket délelőtt 10-től. Ne feledjék, 10 és 4 között minden hétköznap kirakat Rédei Renivel. Tartsanak velem holnap is, nagyon szép délutánt kívánok a továbbiakban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
13: Nem vagy normális.
12: Ez az egész egyfajta újjászületés.
14: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
15: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
16: 5. alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járt a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult a Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. A képviselőtestület döntése értelmében 2 új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszerválságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Katonákat és felszereléseket küld a franciaországi erdőtüzek megfékezésén dolgozó egységek támogatására Belgium. A beszámoló szerint a lánglovagoknak szánt eszközökkel megrakott Airbus, valamint két a feladatra átalakított helikopter és 8 katona mellett vízszállító tartálykocsik is útnak indulnak a Franciaországban pusztító katasztrófa térségébe. Mindeközben Spanyolországban 10 aktív góc elfolytásával küzdenek a szakemberek. A helyzet miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik jelenleg. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát.
3: Időjárás.
16: A napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 36 Celsius fok várható, mától életbe lépett a vörös kód.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
13: Közlekedés.
16: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
15: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
17: mega jó hangulatban.
18: Megafon, nagyot szól.
19: You're my spicy margarita.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Besztercebánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Besztercebánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őszgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Van miből kopjon! Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemzőközpont szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga.
0: Közlekedés.
1: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
0: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
0: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
8: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Besztercebánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Besztercebánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga.
6: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra lehet majd számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint sebességmérés várható Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
6: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
7: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 30-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Szlovákiában újabb régiókban halad az útirányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye egyik képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Beszterce-Bánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Beszterce-Bánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Oroszörs Nyitra megyei képviselőt hallják.
9: Még az előző kormányzat idején, a Matovics adminisztráció idején született egy olyan törvény, módosítás, kiegészítés, amely végre lehetővé tette az irányjelző tábláknak a kétnyelvűsítését. Noha nem kötelező érvénnyel, de lehetőségként hagyja ezt meg a törvény az utat fenntartóinak. És ennek volt köszönhető az, hogy először Nagyszombat megyében, bizonyos útszakaszokon, majd Nyitra megyében, és most Beszterce-Bánya megyében is sort tudott keríteni a megye, hogy a saját tulajdonában lévő táblákat már erre a kétnyelvű változatra cserélje. Talán a Beszterce megyei kétnyelvűsítésről még azt érdemes elmondani, hogy Agó Csatilláék, Csúsz Péterék, az ottani csapatunk, illetve az alispán úr, Juhász Péter, a többiekhez, a többi megyéhez képest, és ebbe bele kell értenem a saját megyémet is, hiszen én Nyitra megyében vagyok képviselő. Leköröztek bennünket, ugyanis itt a teljes kétnyelvűsítést tűzték ki célul. 96 helyszínre kerültek ki ilyen táblák, és a maradék 40 vagy 35 néhány helyszín, ami kimaradt, arra is sor fog kerülni a jövő évben.
7: Ötödik alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járt a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, Ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a Zöld Irodát működtetik. Nyíri Mártont, Dunakeszi alpolgármesterét hallják.
6: Elég nagy felkészülés igényel. Ugye nézik többek között a teljes település zöld felület gazdálkodását, illetve különböző kategóriákba lehet pályázni, és ezeknek a kategóriáknak körülbelül 15-20 helyszínét nézik végig, tehát gyakorlatilag egy teljes képet kapnak a településről, amikor végigjárjuk ezeket a helyszíneket, úgyhogy ez történt meg a múlt héten velünk. Most látni kell azt, hogy Dunakeszi tavaly miniszterelnöki különdíjban részesültünk, de több Virágos Magyarországért díjunk is van, illetve Pest megyei önkormányzattól is van díjunk, tehát több díjjal rendelkezik Dunakeszi, de nem ezért csináljuk, tehát ez nagyon jó dolog, amikor bennünket elismernek, amikor a mi munkánkat elismerik, és itt azért ki kell emelnem Dunakeszin két embert feltétlenül, az egyik Tóth Eszter főkertész, másik pedig Balázs Szabó Krisztina, akivel közösen csinálják a Zöld Irodát, mert hogy mi egy külön Zöld Irodát is létrehoztunk a polgármesteri hivatalon belül, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a professzionális zöld felületkezelést.
7: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-as szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Szabó Lászlót, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
10: Én azt gondolom, ha nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida. De ezt úgy kell elképzelni, hogy az alföldi megyékben most is kevésebb volt a mentés, hiszen már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt. És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész őzgidamentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni. Vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is, amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Sikerült 10 fészekalj, földönfészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
7: A képviselőtestület döntése értelmében két új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, Elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllőn léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél hazai pályán.
11: Közlekedés.
7: Sebességmérésre lehet számítani Szendehelyen a temetőnél és Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra, és elkezdődött az őzeknásza.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Gyere hát a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
0: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
4: Nem vagy normális.
3: Ez az egész egyfajta újjászületés.
2: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllőn léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél, hazai pályán. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni küzdelemben az élő környezetért felelős miniszter, miután az ország háromnegyedében súlyossá vált már a vízhiány. Gajdos László a közösségi oldalán jelentette be, a legmagasabb fokozatú riadót léptették életbe a vízügyi ágazatban. Tájékoztatása szerint a döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. A tárcavezető hozzátette, a rendkívül intézkedés elrendelése azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország területének 74%-án ebben a szolgálati rendben végzik a szárazság elleni munkát. Először szállítanak medvéket Romániából külföldre, egy franciaországi állatparkba. A 4 nagyvadat a zernyesti menhelyről viszik át nemzetközi együttműködésben. A tájékoztatás szerint a költöztetendő egyedek 2,5 évesek, testvérek. Az utazás előtt elaltatják őket, majd teherautóval érkeznek meg új otthonukba, amely egy 120 hektáros terület több mint 1500 különböző állattal. Romániában található Európa legnagyobb barna medve. Állománya. Számuk egy genetikai felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami egyes szakemberek szerint 4-szerese, mint az ideális. Nem mindennapi kincsre bukkant egy angol nő egy Oxford síri bolha piacon, adta hírül az Index. A hölgy szeme megakadt egy gyűrűn, ami annyira megtetszett neki, hogy nem is sajnálta kiadni érte az 5 fontot. Akkor még fogalma sem volt róla, milyen különleges darabot szerzett meg. Később egy ékszer bemutatón vizsgáltatta meg egy szakértővel a tárgyat. Teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy az ékszer mintegy 3000-szer többet ér, mint amennyit eredetileg fizetett érte. Köszönhetően a benne található értékes drága kőnek. A gyűrűben ugyanis egy 3 karátos, természetes gyémánt található, amelyet 18 karátos arany foglalatba helyeztek. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
3: Közlekedés.
7: Sebességmérésre lehet számítani Szendehelyen a temetőnél és Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra, és elkezdődött az őzeknásza.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ötödik alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járta a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. A képviselőtestület döntése értelmében két új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszerválságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Katonákat és felszereléseket küld a franciaországi erdőtüzek megfékezésén dolgozó egységek támogatására Belgium. A beszámoló szerint a lánglovagoknak szánt eszközökkel megrakott Airbus, valamint két a feladatra átalakított helikopter és 8 katona mellett vízszállító tartálykocsik is útnak indulnak a Franciaországban pusztító katasztrófa térségébe. Mindeközben Spanyolországban 10 aktív góc elfolytásával küzdenek a szakemberek. A helyzet miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik jelenleg. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérésre lehet számítani Szendehelyen a temetőnél és Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra, és elkezdődött az őzeknásza.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni küzdelemben az élő környezetért felelős miniszter, miután az ország háromnegyedében súlyossá vált már a vízhiány. Gajdos László a közösségi oldalán jelentette be, a legmagasabb fokozatú riadót léptették életbe a vízügyi ágazatban. Tájékoztatása szerint a döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. A tárcavezető hozzátette, a rendkívüli intézkedés elrendelése azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország területének 74%-án ebben a szolgálati rendben végzik a szárazság elleni munkát. A szlovákiai önkormányzatokat célzó csalások száma az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt. A bűnözők pedig egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni a település vezetőket nagy összegű átutalásokra. Erről írt az újszó.com felvidéki hírportál. A csalók rendszerint arra hivatkoznak, hogy az önkormányzat pénzét veszély fenyegeti, ezért azt biztonságos számlára kell átutalni. Nem csak polgármestereket, hanem városi és községi cégek vezetőit is megkeresik. Különösen veszélyeztetettek a kisebb falvak, ahol a hivatal teljes adminisztrációja gyakran egyetlen emberre vagy csak néhány alkalmazottra hárul. Nem mindennapi kincsre bukkant egy angol nő egy Oxfordshire-i bolhapiacon, adta hírül az Index. A hölgy szeme megakadt egy gyűrűn, ami annyira megtetszett neki, hogy nem is sajnálta kiadni érte az 5 fontot. Akkor még fogalma sem volt róla, milyen különleges darabot szerzett meg. Később egy ékszer bemutatón vizsgáltatta meg egy szakértővel a tárgyat. Teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy az ékszer mintegy 3000-szer többet ér, mint amennyit eredetileg fizetett érte, köszönhetően a benne található értékes drága kőnek. A gyűrűben ugyanis egy 3 karátos, természetes gyémánt található, amelyet 18 karátos arany foglalatba helyeztek.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérésre lehet számítani Szendehelyen a temetőnél és Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra, és elkezdődött az őzeknásza.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 30-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Szlovákiában újabb régiókban halad az út irányjelző táblák kétnyelvűsítése, árult el a Megafonnak Nyitra megye hegyi képviselője. Oroszörs elmondta, az előző kormány idején született meg az a törvénymódosítás és kiegészítés, amely végre jogi lehetőséget teremtett a magyar megnevezések kihelyezésére. A jogszabály kötelező érvényt ugyan nem ír elő, de megadja a lehetőséget az utak fenntartóinak, hogy saját hatáskörben kétnyelvűre cseréljék a tulajdonukban lévő jelzéseket. Ennek köszönhetően korábban már Nagyszombat és Nyitra megye bizonyos útszakaszain is elindult a folyamat, most pedig Beszterce-Bánya megyében is sor került a cserékre. Hozzátette, a többi régióhoz képest, beleértve saját szűkebb pátriáját, Nyitra megyét is, Beszterce-Bánya megyében haladtak a legjobban. Az ottani csapat, a helyi kezdeményezők, mint Agó Csatilla vagy Csúsz Péter, valamint Juhász Péter Alispán munkájának köszönhetően a térségben a teljes átállást tűzték ki célul. Oroszörs tájékoztatása szerint a régióban már 96 helyszínre kikerültek az új magyar feliratot is tartalmazó táblák. A fennmaradó mintegy 30-40 ponton pedig a jövő évben fejezik be a cseréket. Oroszörs Nyitra megyei képviselőt hallják.
5: Még az előző kormányzat idején, a Matovics adminisztráció idején született egy olyan törvény, módosítás, kiegészítés, amely végre lehetővé tette az irányjelző tábláknak a kétnyelvűsítését. Noha nem kötelező érvénnyel, de lehetőségként hagyja ezt meg a törvény az utak fenntartóinak. És ennek volt köszönhető az, hogy először Nagyszombat megyében, bizonyos útszakaszokon, majd Nyitra megyében, és most Beszterce-Bánya megyében is sort tudott keríteni a megye, hogy a saját tulajdonában lévő táblákat már erre a kétnyelvű változatra cserélje. Talán a Beszterce megyei kétnyelvűsítésről még azt érdemes elmondani, hogy Agó Csatilláék, Csúsz Péterék, az ottani csapatunk, illetve az Alispán úr, Juhász Péter, a többiekhez, a többi megyéhez képest, és ebbe bele kell értenem a saját megyémet is, hiszen én Nyitra megyében vagyok képviselő. Leköröztek bennünket, ugyanis itt a teljes kétnyelvűsítést tűzték ki célul. 96 helyszínre kerültek ki ilyen táblák, és a maradék 40 vagy 31 néhány helyszín, ami kimaradt, arra is sor fog kerülni a jövő évben.
3: Ötödik alkalommal nevez Dunakeszi a Virágos Magyarország pályázaton. Ezúttal teljes város kategóriában indulnak. A napokban egy több tagú szakmai zsűri már végig is járt a zöld területeket, tudtuk meg az egyik alpolgármestertől. Nyíri Márton elmondta, 2010-ben indult Dunakeszi parkosítása. Az elmúlt 5 évben pedig odáig jutottak, hogy mindig tudtak jelentkezni az országos felhívásra. Kiemelte, nagy felkészülést igényel a megmérettetés, mivel számot kell adni többek között a teljes növényzet gazdálkodásról. Úgy véli, jó úton járnak, hiszen a település már többször is sikerrel szerepelt a mezőnyben, és emellett több díjjal is elismerték a virágosításért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, ehhez nagyban hozzájárult Tóth Eszter főkertész és Balázs Szabó Krisztina, akik a zöld irodát működtetik. Nyíri Mártont, Dunakeszi alpolgármesterét hallják.
6: Elég nagy felkészülés igényel. Ugye nézik többek között a teljes település zöld felület gazdálkodását, illetve különböző kategóriákba lehet pályázni, és ezeknek a kategóriáknak körülbelül 15-20 helyszínét nézik végig, tehát gyakorlatilag egy teljes képet kapnak a településről, amikor végigjárjuk ezeket a helyszíneket, úgyhogy ez történt meg a múlt héten velünk. Most látni kell azt, hogy Dunakeszi tavaly miniszterelnöki külön díjban részesültünk, de több Virágos Magyarországért díjunk is van, illetve Pest megyei önkormányzattól is van díjunk, tehát több díjjal rendelkezik Dunakeszi, de nem ezért csináljuk, tehát ez nagyon jó dolog, amikor bennünket elismernek, amikor a mi munkánkat elismerik, és itt azért ki kell emelnem Dunakeszin két embert feltétlenül, az egyik Tóth Eszter főkertész, másik pedig Balázs Szabó Krisztina, akivel közösen csinálják a zöld irodát, mert hogy mi egy külön zöld irodát is létrehoztunk a polgármesteri hivatalon belül, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a professzionális zöld felületkezelést.
3: Folyamatosan fejlődik és egyre sikeresebb a Gida mentő program. Erről beszélt az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkára a Megafon reggeli műsorában. Szabó László elmondta, idén több mint 5500 hektáros területet repültek be drónokkal a szakemberek, ahol a tavalyi 278-al szemben idén már 306 őzgidát sikerült megmenteniük a kaszálások előtt. A felmérések során a ragadozó madarakra is figyeltek. 10 földön fészkelő madár fészekalját is biztonságba helyezték. Hozzátette, az akciót idén több tényező is nehezítette. Az alföldi térségekben a korai kaszálások miatt kevesebb idő jutott a munkára. Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig a repülési tilalom miatt egyetlen egyedet sem tudtak kiszabadítani. A nehézségek ellenére a program hatékonysága és területi lefedettsége évről évre növekszik. Nógrádban 59 gida életét óvták meg. Szabó Lászlót, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
1: Én azt gondolom, ha nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida. De ezt úgy kell elképzelni, hogy az alföldi megyékben most is kevésebb volt a mentés, hisz már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt. És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész őzgidamentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni. Vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is, amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Sikerült 10 fészekalj, földön fészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
3: A képviselőtestület döntése értelmében 2 új, a helybéli családokat és időseket segítő intézkedés lép életbe szeptember 1-én Gödön. Ez olvasható a város internetes híroldalán. Az egyik legjelentősebb változás, hogy ismét teljesen ingyenessé váltak az alapszolgáltatási központ által nyújtott szociális ellátások a 90 év feletti gödiek számára. Szeptembertől a 90. életévüket betöltött szépkorúak térítésmentesen vehetik igénybe a házi gondozást, a jelzőrendszeres felügyeletet, a nappali ellátást és a szociális menzát is. A városvezetés egyúttal Kammerer Zoltán polgármester kezdeményezésére új kedvezményformáról is határozott a gyermekétkeztetés körében. Ezen túl az árva és félárva gyermekek is jogosultak az ingyenes intézményi étkezésekre, függetlenül attól, hogy a család jövedelmi viszonyai önmagukban lehetővé tennék-e a hozzájárulást. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta asszály hatásainak mérsékléséről beszélt. A politikus történelmi árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi beruházásból. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a műtárgyat, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Azzal érvelt, hogy a folyó Magyarország alatti és feletti szakaszán minden államban működnek hasonló gátak. Vereséggel kezdte az SBTC futballcsapata az NB3-as bajnokság északkeleti csoportját. A salgótarjániak Gödöllő léptek pályára, ahol 3-1-re alul maradtak. Legközelebb Tiszaújváros lesz az ellenfél, hazai pályán.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérésre lehet számítani Szendehelyen a temetőnél és Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra, és elkezdődött az őzeknásza.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikusa mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel, de a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Sebességmérésre lehet számítani Szendehelyen a temetőnél és Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra, és elkezdődött az őzeknásza.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 31-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyisolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Filmarchívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

Vodafone.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták, elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Filmarchívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
0: Nagyot szól.

0: döntöttek. Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási-oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban.